6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.

0: Netezni. Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Good.
1: It's my station on the radio.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9.
3: Hús betegek vannak a legnagyobb veszélyben a hőség idején, nyilatkozta dr. Milan Dimitrijevics a Tannyugnak. Az orvos figyelmeztet,

0: Tehát, hogy a szerbiai hőhullám ezekben a napokban várható tetőzése a 40 fokot és meghaladó hőmérsékletet hoz, és a tartósan magas hőmérséklet a lakosság egészségét fenyegető kockázatok jelentős növekedéséhez vezet. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, az idősebb polgárok és a krónikus betegek. Emelte ki, a kiszáradás, a napszúrás és a hőguta elkerülése érdekében a legfontosabb a rendszeres folyadékbevitel, a közvetlen napsugárzás elkerülése, valamint a hűtött helyiségekben való tartózkodás. A magas hőmérséklet a vérerek tágulását és a vérnyomás esését okozza, ami hatalmas terhet ró a szívre és eszméletvesztéshez vezethet, hangsúlyozta Dimitrijevics. Országszerte tombol a kánikula, egyes helyeken akár a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A nagy meleg szombatig tart, azután 30-35 fok közötti hőmérsékletet mérünk majd Szerbiában. Augusztus 13-a után újabb hőhullámra számíthatunk. Szerbiában egyelőre stabil az energiaszolgáltatás. A Duna alacsony vízállása, a magas hőmérséklet és a megnövekedett villamosenergia fogyasztás azonban felveti a kérdést, hogy a rendszer mennyi ideig bírja ki nagyobb import nélkül. A mindgyakori baszályok miatt Szerbiának fontolóra kellene vennie a technológiaváltást és az új hűtési rendszereket, mondta Jelica Putnikovics a szerbiai RTV-nek. A gazdasági szakértő kiemelte, hogy racionális fogyasztás nem csak a kisebb számlák kérdése, hanem az is, hogy jut-e víz és áram mindenkinek. Hozzátette, hogy Szerbiának egyenlőre nincs szüksége korlátozásokra, de a polgároknak takarékoskodniuk kell az energiával. A szerbiai villanygazdaság nem jelzett termelési problémákat, és a Kosztoláci hőerőmű is megfelelően működik, állítja Putnikovics. Kiemelte, hogy jelenleg a pancsovai kőolajfinomító sincs veszélyben, noha a hőerőművekhez hasonlóan az is a Dunából származó vízzel hűti berendezéseit. Mint mondta, most nem kell tartani a munka leállásától, de a mérnököknek hosszú távú megoldásokat kell keresniük, ha az aszályok és az alacsony vízállások rendszeressé válnak. Szerbiának folytatnia kell az új termelési kapacitások építését, és ösztönöznie kell a háztartásokat a napelemek felszerelésére ott, ahol az lehetséges, hogy csökkentsék a villamos hálózattól való függőséget, véli Putnikovics. Ennyire súlyosabb károkat okoz a hosszantartó kánikula és a csapadékhiány a mezőgazdaságban. Északbácskában a földek teljesen kiszáradtak, a gazdák szerint egy egész évnyi csapadék mennyiség hiányzik a talajból. A termés jelentős része károsodott, miközben az állattartók és a kútfúrók is nap mint nap szembesülnek a rendkívüli időjárás hatásaival. Ha nincs víz, nincs termés, a csapadék nagyon hiányzik, mondják a termelők. A tartós szárazság szinte minden szántóföldi növényt megviselt. A legnagyobb károkat a kukoricában okozta a hőség. Sok támlát silóként hasznosítottak, mert termésre alig lehet számítani. Az öntözése csak kisebb területeken jelenthet megoldást, nagyobb földeken erre nincs megfelelő infrastruktúra. A nagy hőség az állatokat is megviseli. A hosszantartó szárazság miatt egyre nagyobb szükség van a furt kutakra. Sokan próbálják így módon biztosítani az öntözéshez, vagy a háztartás számára szükséges vizet. A szakemberek szerint azonban a talajvíz szintje is folyamatosan csökken. A szakemberek szerint korábban a téli csapadék még pótolta a nyári vízhiány egy részét. Az utóbbi években azonban ez egyre kevésbé jellemző. Ha ez a folyamat folytatódik, néhány éven belül Vajdaságban komoly gondot okozhat a kutak vízellátása is.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Autósok, figyelem, augusztus 3-a és 9-e között fokozott sebességellenőrzési akció zajlik Szerbiában is. A ROAD-POL, vagyis az Európai Közlekedés Rendészeti Hálózat nemzetközi akciójának részeként az ellenőrzésben 34 európai ország vesz részt. A rendőrség minden rendelkezésre álló sebességmérő eszközt bevet, az autópályákon pedig a járművek átlagsebességét is ellenőrzik. Az intézkedés hátterében komoly baleseti adatok állnak. Az elmúlt héten 663 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 11 ember életét vesztette, 353-an pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén a hétvégén két közlekedési balesetet jegyeztek fel, az egyik személyi sérüléssel, a másik anyagi kárral végződött. A belügyminisztérium arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat és a közlekedési szabályokat. Ne csak a Trafipax miatt lassítsunk, a cél az, hogy mindenki biztonságban hazaérjen.
2: Időjárás.
0: A mai napon derült időre és forróságra számíthatunk, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 24 fok körül alakul, a délkeleti szél mérsékelt helyenként élénk, délbánátban időnként erős viharos lökések is előfordulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet 40 fok körül várható, csütörtökön is hasonló időjárásra számíthatunk. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 137, Zentánál 212 cm magas. A mai napon is marad az embert próbáló hőség, a 40 fok körüli hőmérséklet továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszul lét és nő a stroke, valamint az infarktus előfordulnak. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, kerüljük a magas koffein és alkoholtartalmú italokat. Ha tehetjük, étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket, együnk sok zöldséget, gyümölcsöt.
2: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
2: Emelshop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához. Egy helyen. Szabadkán Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhellyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges. Eres csatornák. Lemezhajlítás. Terv szerint. Trapézlemezek. Méretre szabva. Csavarozott áruk széles választékban. Szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig. Szombaton 7-től 12 óráig. 45. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán, a Bajai út 190-es szám alatt. Emelshop 024.
3: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jeseni, proleće.
4: Capriolo.com.
3: Capriolo bicikl donosi radost svima.
4: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready?
3: No. This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.
6: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
7: Nagyon szép jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Szerda reggel van, lassan a hét közepén járunk, ami pedig ismét itt vagyunk önökkel a mai napon is a Panda Rádió hullámhosszán, az FM 103,5 MHz-en.
8: Szép jó reggelt kívánok én is, és tudod, Andrea, a hét közepe érdekes pont. Már mögöttünk van néhány nap, de még előttünk is van annyi, hogy változtathassunk azon, ami eddig nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna.
7: Pontosan hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy rosszul induló nap már csak rossz lehet, vagy ha valami reggel nem sikerült, akkor az egész napunk el van rontva.
8: Pedig egy napod bármelyik pillanatban újra lehet kezdeni.
7: Milyen igaz. Nem kell hozzá új hétfő, nem kell hozzá új holnap, és január 1-ére sem kell várni, néha elég egyetlen döntés. Jó, ami eddig történt, megtörtént, de innentől másképp folytatom.
8: Lehet, hogy összevesztünk valakivel, lehet, hogy elkéstünk, hibáztunk, rossz hírt kaptunk, vagy egyszerűen csak úgy ébredtünk, hogy ma valahogy semmihez nincs kedvünk.
7: De attól még előttünk van a nap többi része, és talán ez lesz a mai pozitív gondolatunk, és nem kell megvárnod a holnapot ahhoz, hogy újra kezd, egyetlen pillanat is elég ahhoz, hogy más irányba indulj tovább.
8: Ez nekem tetszik, mert leveszi rólunk azt a terhet, hogy mindig mindent tökéletesen kell csinálnunk.
7: Igen, hibázni lehet, elfáradni lehet, néha még feladni is lehet egy rövid időre, csak arra figyeljünk, hogy amikor újra van erőnk, álljunk fel és menjünk tovább.
8: És ha már az újrakezdésnél tartunk, jöjjön a mai nap kérdése.
7: Ma arra vagyunk

0: kíváncsiak, ha ma egyetlen dolgot újra kezdhetne az életében, mi lenne az, és mit csinálna másképp?
1: Hűha, ez aztán már olyan kérdés, amin igazán el lehet gondolkodni.
0: Ugye, lehet egy régi hobbi, amit valamikor abba hagyott, egy álom, amit félretett, egy barátság, amely megszakadt, egy döntés, amit ma már másképp hozna meg.
1: Vagy akár valami egészen egyszerű, újra elkezdenék sportolni, megtanulnék egy nyelvet, többet utaznék, több időt töltenék a családommal.
0: Nincsen jó vagy rossz válasz, ma az önök történeteire vagyunk kíváncsiak, írják meg nekünk. Ha ma egyetlen dolgot újra kezdhetnének az életükben, mi lenne az, és mit csinálnának másképp? Üzeneteiket várjuk SMS-ben vagy Viberen a 063-1670-550-es telefonszámra.
1: És ki tudja, lehet, hogy miközben leírják a választ, rájönnek valamire.
0: Hogy talán még mindig nincs késő újra kezdeni, maradjanak velünk, mert ez még csak a kezdet, folytatódik a Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Banda Rádió.
0: Ez a Banda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az LVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Keresse az LVB Lifestyle standját Szabadkán, a tejpiacon.
3: És most következzen az a pillanat, amikor egy kicsit azokra gondolunk, akik ma ünnepelnek, és valószínűleg gyakrabban is fog nekik csörögni a telefonjuk.
4: Augusztus 5-én elsősorban a Krisztinákat köszöntjük.
3: Nagyon szép név és hosszú története is van a Krisztina latin eredetű női név, jelentése nagyjából Krisztushoz tartozó keresztény nő.
4: És ha már Krisztina, nekem valahogy egy elegáns, mégis határozott nő jut róla eszembe.
3: Érdekes, mert a nevéhez kapcsolódó jellemzésekben is gyakran megjelenik az önállóság, az érzékenység és az erős akarat. Persze, ezt kezeljük játékosan, két Krisztina sem egyforma.
4: Szerencsére. Milyen unalmas is lenne a világ, ha a név mellé rögtön használati utasítást is kapnánk.
3: Krisztina, használat előtt kérjük elolvasni a mellé feltájékoztatót.
4: Na, azt azért inkább ne, de egy dolgot biztosan mondhatunk. Ma minden Krisztinának jár egy kis extra figyelem.
3: Egy telefonhívás, egy virág, egy közös kávé, vagy akár csak egy üzenet. Eszembe jutottál, boldog névnapot. Néha ennyi elég ahhoz, hogy valakinek szebb legyen a napja.
4: És tudod, mit szeretek a névnapokban? Hogy nem kell hozzá nagy ünnepség, egyszerűen csak egy újabb alkalom arra, hogy elmondjuk valakinek, hogy fontos nekünk.
3: Úgyhogy ma van Krisztina a családban, akkor a munkahelyen, vagy a baráti társaságban, vagy éppen most velünk hallgatja a rádiót, ne feledkezzenek meg róla.
4: Mi pedig minden mai ünnepeltnek kívánunk jó egészséget, sok szeretetet, rengeteg nevetést és olyan embereket maguk mellé, akik nem csak a névnapjukon gondolkodnak, hanem magukról is gondolnak.
3: Drága Krisztinák, legyen ez a nap egy kicsit önökről szóló.
4: Nagyon boldog névnapot kívánunk!
3: Mi pedig már is folytatjuk a Tisza hangját, itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!
2: A névnap köszöntő rovat támogatója az LVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a tejpiacon szombaton 7 és 13 óra, vasárnap 7 és 12 óra között. LVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon.

0: Mix-Off. Hon a rádió. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
2: Irány a konyha, bár a mai receptnél talán inkább azt kellene mondanunk, irány a hűtőszekrény.
3: Na, ezt már szeretem. Kánikulában minden olyan recept előnnyel indul nálam, amelyiknél nem kell fél órán keresztül a forró tűzhely mellett állni.
2: Akkor a mai étali találat lesz, mert málnás, áfonyas csillamag lekvárt fogunk készíteni.
3: Lekvárt befőzés nélkül?
2: Bizony, és még befőző cukor sem kell hozzá. Vegyünk körülbelül 30 deka málnát és áfonyát vegyesen, 2-3 evőkanál csiamagot, egy kevés frissen fasalt citromlevet és ízlés szerint egy kis mézet vagy más édesítőt.
3: És hogyan lesz ebből lekvár, Andrea?
2: A gyümölcsöt villával kissé összetörjük, ha a fagyasztott gyümölcsöt használunk előtte, felengedjük. Aki lágyabb állagot szeretne, néhány másodpercre botmixert is használhat. Ezután belekeverjük a csiamagot, a citromlevet és ízlés szerint az édesítőt.
3: És most jön a hosszú főzés?
2: Nem jön, ez benne a legjobb. Hagyjuk állni körülbelül 20-30 percig, közben egyszer-kétszer megkeverjük. A csiamag folyadékot vesz fel, megduzzad, és természetes módon sűrű, lekvárszerű áll.
3: Kész a lekvár?
2: Ha lassan kávézol, akkor egészen biztosra.

0: Ez azonban nem hagyományos befőtt lekvár, ezért tiszta, zárható üvegbe, hűtőszekrénybe tároljuk, és néhány napon belül fogyasszuk el. Mehet pirítósa, zapkására, natúrjoghurtba, palacsintába, vagy akár egy könnyű nyári desszert tetejére is.
1: De várjunk csak, hol marad a panda csavar?
0: Most jön a kész lekvárba, tegyünk egy kevés reszelt citromhéjat és pár levél egészen apróra vágott friss mentát.
1: Na ez már tényleg nyári!
0: Friss gyümölcsös, enyhén citrusos, és még a konyhát sem főztük fel.
1: A panda pedig valószínűleg azt mondaná, ha ilyen gyorsan készül a lekvár, akkor miért csak egy üveggel csináltunk?
0: Jogos kérdés, próbálják ki önök is ezt az egyszerű málnás áfonyás tiameg lekvárt, és kísérletezzenek bátran, más gyümölcsökkel is. Jó étvágyat kívánunk, mi pedig reklámok után folytatjuk itt a Tisza hangját a Panda Rádió hullámhosszán, maradjanak velünk!
2: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békabár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza Parti Békabár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békabár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.
3: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
4: Augusztusi kínálatunk a Zentai rommelőzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
5: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
6: Ez volt a reklám.

0: Station, Panda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merinógyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-22955 adankó.com.
2: Elérkeztünk a Zenetörténeti Morzsákhoz, ahol ma egy olyan énekesnőt hoztunk, akit a magyar közönség még szinte gyerekként ismert meg.
3: És akinek a hangját szerintem akkor is fel lehet ismerni, ha az ember nem tudja előre, hogy ő énekel.
2: Mai főszereplőnk pedig nem más, mint Hián.
3: Vagy ahogyan szinte mindenki ismeri. És az ő története azért is érdekes, mert nagyon fiatalon került reflektorfénybe.
2: Ilyen 1994-ben született Budapesten vietnámi családban, és mindössze 14 éves volt, amikor 2008-ban jelentkezett a Megasztár negyedik szériájában.
3: 14 évesen! Én annyi idősen szerintem annak is örültem, ha felelésnél nem engem szólítottak fel.
2: Ehhez képest ő kiállt egy ország elé énekelni, ráadásul nem is akárhogyan, különleges hangszíne és természetes színpadi jelenléte miatt gyorsan felfigyelt rá a közönség.
3: És egészen a döntő közeléig jutott.
2: Igen, végül a verseny egyik legjobb előadójaként végzett, ami azonban ennél is fontosabb, nem tűnt el a tehetségkutató után.
3: Ez pedig nem minden tehetségkutatós előadónak sikerül.
2: Pontosan, Hien elkezdte kialakítani a saját zenei világát. A pop mellett a szól és az elektronikus hangzás is közel került hozzá. Az egyik legismertebb korai dala a Túl szép, lett majd érkezett többek között az Ég veled is.
3: De aztán hozott egy meglepő döntést, és a helyet, hogy egyszerűen folytatta volna az itthon már szépen épülő karrierjét, elment tanulni.
2: Méghozzá nem is akárhová, az Egyesült Államokba, a Bostoni Egyetem hallgatója lett. És szerintem ez sokat elárul róla, már ismert énekesnőként is úgy érezte, hogy van még mit tanulnia.
3: Vagyis nem elégedett meg azzal, hogy van egy jó hangja.
2: Igen, a zene mögött világ is érdekelte, a dalszerzés, a hangszerelés, az alkotás. Későbbi zeneiben már egy sokkal kísérletezőbb nemzetközi hangzású Hient hallhattunk.
3: És talán ezért nehéz őt egyetlen zenei dobozba bezárni.
2: Pontosan, magyar és vietnámi gyökerek, európai és amerikai hatások, pop, soul és elektronikus zene, mindenből kialakult egy sajátos világ. És van ebben valami, ami a mai nap pozitív gondolatához is kapcsolódhat.
3: Arra gondolsz, Andrea, hogy mindig lehet újra kezdeni és új irányba indulni?
2: Pontosan, Hien története is azt mutatja, hogy attól, hogy valamiben már sikerült elérnünk valamit, el még nem kell ugyanazon az úton maradnunk tovább. Néha éppen az visz előre, ha merünk tanulni, változni és újra felfedezni önmagunkat.
3: És most szerintem már csak egyetlen kérdés maradt.
2: Melyik Hien dalt hallgassuk meg?
3: Én visszamennék egy kicsit az időben.
2: Akkor idézzük fel azt a Hient, akit annak idején egy ország megismert, és folytatódik itt a Tisza hangja a Panda Rádió hullámhosszán.
1: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-2122-955 adankó.com.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: On the radio.
2: Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burger Szent Mar. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burger Szent Mar, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062 50 5147.
4: Most pedig kapcsoljuk be képzeletbeli időgépünket, mert augusztus 5-e bizony tartogat néhány meglepetést.
5: És ma kezdjük valamivel, amit szinte minden nap látunk, mégsem nagyon gondolkodunk azon, hogy honnan is ered.
4: A közlekedési lámpával.
5: Na várj, volt olyan idő, amikor az autósoknak nem világított piros, ha meg kellett állni?
4: Bizony volt, és el tudod képzelni, milyen lehetett a forgalom. 1914. augusztus 5-én Amerikában a közlekedés forgalomban helyezték üzembe azt a berendezést, amelyet az első elektromos közlekedési jelzőlámpakét tartanak számon.
5: És gondolom nem pont úgy nézett ki, mint a mai háromszínű lámpák.
4: Nem bizony, piros és zöld jelzéseket használt, és kézzel működtették egy közeli irányítófülkéből.
5: Vagyis amikor legközelebb a pirosnál türelmetlenkedünk, jusson eszünkbe, ez a találmány több mint 100 éve próbál rendet tartani közöttünk.
4: És még maradjunk egy pillanatra 1914-ben, mert ugyanezen a napon Európában egészen másfajta történelmi esemény zajlott. Augusztus 5-én megkezdődött a német támadás a belgiumi Liège ellen, amely az első világháború első nagy ütközetei közé tartozott.
5: Hihetetlen belegondolni, hogy ugyanazon a napon a világ egyik pontján egy olyan találmány jelent meg, amely biztonságosabbá tette a hétköznapokat, Európában pedig már egy pusztító háború első csatái zajlottak.
4: Most pedig ugorjunk 10 évet. 1924. augusztus 5-én jelent meg először az Egyesült Államokban a Kis Árva Annie című képregény.
5: És Annie története később jóval túlnőtt a képregényen.
4: Így van, rádióműsor, musical és filmek is születtek belőle, vagyis egy újságban megjelent kis képregény figurából idővel a popkultúra egyik ismert alakja lett.
5: Na, ezért szeretem ezt a rovatot. Soha nem lehet tudni, melyik apró történetből lesz egyszer valami hatalmas.
4: És nézzük a világnapot. Augusztus 5-éhez jelenleg nem tartozik hivatalosan ENSZ világnap, viszont éppen zajlik augusztus 1-től 7-éig tartó szoptatás világhete, amely világszerte az édesanyák támogatására és a megfelelő tájékoztatás fontosságára hívja fel a figyelmet.
5: A mai időutazásunk tehát elvitt bennünket egy közlekedési lámpához, egy világháborús csatatérre és még egy legendás képregény világába is.
4: És talán ez benne a legizgalmasabb, egyetlen dátum mögött mennyi különböző emberi történet rejtőzik. Ki tudja, lehet, hogy éppen 2026. augusztus 5-én történik valami, amiről egyszer majd egy másik rádióműsorban azt mondják, mi történt évekkel ezelőtt ezen a napon.
5: Mi pedig maradunk 2026-ban, és már is folytatjuk a Tisza hangját.
4: Itt a Panda Rádió hullámhosszán, maradjanak velünk!
3: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsu Burger Szent Mórba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsu Burger Szent Mór. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Most nyitjuk a Panda Kuckó ajtaját, ahol ma is négylábú kedvenceink furcsa, vicces és szerethető szokásai kerülnek

0: térbe. A rovat támogatója a Profivet állatorvosi ambulancia, Magyar Kanizsán a Gesztenyefasor 90/A szám alatt, ahol kedvenceink egészségéről szakértelemmel és odafigyeléssel gondoskodnak.
1: Andrea, hadd kérdezzek valamit, ismerős az a helyzet, amikor felállsz a kanapéról, és a kutya is feláll?
0: Persze.
1: Kimész a konyhába.
0: Jön utána.
1: Átmész a másik szobába.
0: Jön utána.
1: A fürdőszobába.
0: Na jó, oda azért már egyedül szeretnénk menni.
1: A kutya szerint viszont ez teljesen indokolatlan igény.
0: De vajon miért csinálják? A kutyatársas lény számára a családja egyfajta közösség, és ha erősen kötődik a gazdájához, természetesen lehet számára, hogy szeretné tudni, merre jár.
1: Vagyis nem feltétlenül arról van szó, hogy ellenőriz bennünket.
0: Nem, sok esetben egyszerűen szeret a közelünkben lenni, ráadásul a kutyák nagyon gyorsan megtanulják a napi rutinunkat, tudják, ha reggel felállunk, talán séta következik, ha a konyhába indulunk.
1: Akkor pedig fennáll a lehetősége egy leeső sajtdarabnak.
0: Pontosan, egy valamire való kutya ilyen fontos eseményt nem bízhat a véletlenre.
1: De lehet ennek más oka is?
0: Természetesen van olyan kutya, amely kíváncsi, más biztonságot keres a gazdája mellett, és olyan is, amely egyszerűen megtanulta, hogy a követésért figyelmet, simogatást vagy jutalmat kap.
1: Tehát, ha a kutya utánunk jön, mi pedig minden alkalommal megsimogatjuk,
0: akkor könnyen megtanulhatja, ez remek módszer, folytassuk.
1: Mikor érdemes viszont jobban odafigyelni?
0: Ha a kutya korábban nyugodtan maradt egyedül, majd hirtelen képtelen elszakadni tőlünk, nyugtalan, sír, rombol, erősen, liheg, vagy más szokatlan viselkedést mutat, érdemes utána járni az okának. A hirtelen viselkedés változás mögött stressz, félelem vagy akár egészségügyi probléma is állhat. Ezért szükség esetén kérjünk állatorvosi segítséget.
1: De ha csak békésen utánunk cammog szobáról szobára,
0: akkor lehet, hogy egyszerűen ennyit mond. Te vagy az én emberem, én pedig ott szeretnék lenni, ahol te vagy.
1: Na jó, így már a fürdőszobás követést is egy kicsit könnyebb megbocsájtani.
0: Egy kicsit. Mai Bandaguszkóra voltunk végén. Köszönjük a Profivet állatorvosi ambulancia támogatását. A kedvencük viselkedésében vagy egészségi állapotában szokatlan változást tapasztaljanak, kérjenek szakértői segítséget. A Profivet állatorvosi ambulanciát Magyar Kanizsán a Gesztenyefasor 90/A szám alatt találják.
1: Mi pedig folytatjuk a Tisza hangját.
0: Itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!

0: Ez igen, ez is nagyon szép volt.
1: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
1: Ez a Panda Rádió.

0: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
1: Bőrön becsomagolva, fürdőruha megvan, naptej megvan, indulhat a nyaralás, de mi történik akkor, ha valaki ételallergiával vagy ételintoleranciával utazik?
2: Akkor a napszemüveg mellé bizony egy kis előrelátást is be kell csomagolni.
1: Pontosan, és először tegyünk rendet két fogalom között, mert az ételallergia és az ételintolerancia nem ugyanaz. Ételallergia esetén az immunrendszer reagál egy adott élelmiszerre, vagy annak valamely összetevőjére, és egyeseknél már nagyon kis mennyiség és súlyos reakciót válthat ki. Az ételintolerancia más módon alakul ki, ilyen például a laktózintolerancia, amely többnyire emésztőrendszeri panaszokkal járhat.
2: És itthon viszonylag könnyű eligazodni, ismerjük az üzleteket, tudjuk, mit szoktunk vásárolni, de külföldön már nehezebb lehet.
1: Ezért az első szabály, készüljünk fel még indulás előtt. Ha külföldre utazunk, írjuk fel az adott ország nyelvén, hogy mire vagyunk allergiásak. Például tejet nem fogyaszthatok, glutént nem fogyaszthatok, földi mogyoró allergiám van.
2: Ez különösen egy étteremben lehet fontos.
1: Nagyon is súlyos allergia esetén nem elég csak azt megkérdezni, hogy van-e az ételben például mogyoró, azt is érdemes tisztázni, hogy érintkezhetett-e allergénnel az elkészítés során. Ugyanaz az olaj, kés, vágódeszka vagy konyhai eszköz is jelenthet problémát bizonyos allergiások számára.
2: És gondolom, az se jó taktika, hogy nem tudom pontosan mi van benne, de olyan finoman néz ki, hogy megkóstolom.
1: Allergia esetén semmiképpen, ha nem tudjuk biztosan, mit tartalmaz egy étel, inkább válasszunk mást. Érdemes néhány jól bevált, biztonságosan fogyasztható harapnivalót is magunkkal vinni. Hosszabb utazásnál, repülőtéren vagy kirándulás közben ez nagyon jól jöhet.
2: És mi legyen a gyógyszerekkel?
1: Akiknek az orvosa sürgősségi gyógyszert vagy adrenalin injekciót ír, elő annak azt mindig magánál kell tartania, nem a szállodai szobában vagy a bőrön mélyén. Repülés utazás előtt pedig érdemes előre ellenőrizni a légitársaság gyógyszereiret és a speciális étkezésre vonatkozó szabályokat.
2: Tehát étel allergiával sem kell lemondani az utazásról.
1: Egyáltalán nem a kulcs szó az előkészület, nézzük meg előre a szállás környékén található üzleteket és éttermeket, olvassuk el figyelmesen a címkéket, kérdezzünk bátran, és ne érezzük kellemetlennek, hogy pontos információt kérünk.
2: Mert inkább kérdezzünk kétszer, mint egyszer se.
1: Pontosan, és még egy fontos dolog, ha allergén elfogyasztása után nehéz légzés, torok vagy nyelvduzzanat, ájulásérzés vagy gyorsan súlyosbodó tünet jelentkezik, a sürgősségi helyzet ilyenkor azonnal segítséget kell kérni, és követni kell az érintett személyre szabott sürgősségi tervét.
2: A nyaralás tehát étel allergiával, vagy
1: szemüveg és a naptej mellé csomagoljunk egy adag tudatosságot is. Így kevesebb lehet az aggódás, és több idő maradhat arra, amiért elindultunk. Pihenni, felfedezni az élményeket, és gyűjteni nagyon sok új tapasztalatot. A reklámok után folytatódik a Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!
0: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik. Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389

0: 0630 72 590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
1: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyag felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
2: Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Tenkovszka 13. Napi friss menüebédek, nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
3: Ez volt a

0: Radio.
1: Hit music. Give it up.
0: Panda Rádió.
2: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
3: És most elérkezett az idő, hogy egy pillanatra felnézzünk az égre, vajon mit tartogat ez a szerda a 12 csillagjegynek.
4: A csillagok már felsorakoztak, a panda pedig elfoglalta helyét egy bambusz alatt. Nézzük, kinek mit üzen mára.
3: Kosma!

0: ne akarjon minden ajtót lendületből kinyitni, lehet, hogy az egyik egyszerűen csak húzós és nem tolós. Munkahelyén egy kis türelem most többet érhet, mint a gyorsaság. A magánéletben viszont legyen kezdeményező, valaki örülne, ha ön tenné meg az első lépést.
1: A panda üzenete: nem minden verseny, néha egyszerűen csak élvezni kell az utat.
0: Bika, ma valami apró öröm teheti különlegessé a napját, egy finom ebéd, egy váratlan találkozás, vagy egy régóta hallgatott kis ajándék, amelyet meg fog venni saját magának. És a pénztárcájára is figyeljen, mert megérdemli, nehogy veszélyes mondat legyen a nyári leárazás közepén.
1: Ikrek, ma beszélgetésből nem lesz hiány, egy telefonhívás azonban érdekes hírt hozhat, csak vigyázzon, nehogy estére már ön mesélje tovább úgy, hogy közben 3 új részlettel gazdagodott a történet. A szerelemben ma az őszinteség lehet a nyerő. A rák: ma valaki közelebb kerülhet önhöz, ha hagyja. Ne próbálja mindig kitalálni, mit gondol a másik, néha sokkal egyszerűbb megkérdezni.
0: Este pedig engedjen meg magának egy kis nyugalmat, nem kell minden problémát egyetlen nap alatt megoldani.
1: Oroszlán:
0: ma önre irányulhat a figyelem, és valljuk be, ezt azért nem viselik különösebben neheze, egy bók vagy egy elismerés feldobhatja a napját, de most ön is adjon bele időt és másoknak, és ez értékes lesz.
1: A panda szerint: attól még fényesebben ragyogunk, ha másoknak is engedünk egy kis reflektorfényt. Szűz: ma szeretne mindent tökéletesen elrendezni, a munkát, a lakást, a programot, esetleg még azt is, hogy délután 16 óra 37 perckor pontosan milyen hangulatban legyen.
0: Engedjen egy kicsit a tervekből, a nap legjobb pillanata éppen abból születhet, amit nem tervezett meg. Mérleg egy döntést, már nem érdemes tovább tologatni.
1: És nem, most nem segít, ha készít egy újabb mellette ellene listát. Hallgasson arra, amit legbelül már valószínűleg úgy is tud. Skorpió: ma különösen erősek lehetnek a megérzései, egy beszélgetésben azt is észreveheti, amit a másik nem mond ki.
0: De ne gyártson rögtön egész krimi sorozatot egyetlen furcsa mondatból, néha a legegyszerűbb magyarázat a helyes. Nyilas: ma valami újra vágyik, utazzon, program vagy találkozás, csak történjen bármi.
1: Ha nem tud elutazni, változtasson legalább a megszokott útvonalán. Egy kis spontaneitás ma kifejezetten jót tehet.
0: És figyeljen egy váratlan üzenet, mosoly csalhat az arcára.
1: Bak: a feladatlista ma hosszúnak tűnhet, de ne akarjon mindent egyszerre kipipálni.
0: A világ nem omlik össze attól, ha valami holnapra marad. A panda pedig határozottan támogatja a délutáni pihenést. Mondjuk ő ezt szinte minden csillagjegynél támogatná. És nézzük a vízöntőt. Vízöntő egy szokatlan ötlet, ma meglepően jó lehet. Ne dobja félre csak azért, mert első hallásra mások furcsának találják.
1: A legérdekesebb dolgok ritkán kezdődnek úgy, hogy csináljunk pontosan ugyanúgy, mint mindig, de nézzük a halakat. Ma különösen érzékenyen reagálhatnak mások hangulatára.
0: De ne cipelje magával mindenki problémáját, segíteni szép dolog, közben azonban saját magára is figyelnie kell. Estére egy kis zene, vízpart vagy csend igazi feltöltődést hozhat.
1: Nos, ennyit sugtak mára a csillagok.
0: A panda pedig még hozzátesz valamit. Ha ma valami nem úgy alakul, ahogyan a horoszkóp mondta, ne tessék reklamációs levelet küldeni neki.
1: Ő ugyanis jelenleg szabadságon van egy bambuszligetben.
0: Mi viszont nem megyünk sehova, folytatódik a Tisza hangja. Itt a Panda Rádió hullámhosszán, maradjanak velünk.
2: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
3: 103.5 Feels good. Makes me feel good.
2: It's my station, Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
5: Szervusz, Kalman Kampa! Munkába úgy üti?
6: Onnan, onnan.
5: Kegyetlen az élet.
6: És te? Szintén munkából?
5: Nem, a feleségemnél voltam a kórházba.
6: És jól van?
5: Jól.
6: Kegyetlen az élet. Azok a régi szép fellépések soha nem jönnek vissza. Emlékszel, mikor a világ végén Kamcsatkán léptünk fel? Messze a legjobb fellépésünk volt.
5: Aztán én elmentem egy szibériai fodrászüzletbe is, Hajcsatkán.
6: Ha zenéltünk mi Mongóliában, és ott volt az a vámpírnő is.
5: Mi vámpírnő Mongóliában?
6: Igen, az Ulánbátori Erzsébet.
5: Hogy bejártuk a világot? Emlékszem, egyik éjszaka Afrikában nagy Zaire ébredtem. De aztán csak kiderült, hogy Uganda kutya.
6: Milyen szép országok vannak pedig Afrikában, nekem különösképp azt tetszik, amelyik ilyen kis darabokból van összerakva.
5: Ország kis darabokból?
6: Igen, Mozambik. Húha, ettől
5: én már tudom, mit fogok mondani
6: majd később. Pedig az szörnyű lesz.
5: Nekem egyszer Egyiptomban a Níluson kellett eljutnom a piramisokig.
6: És hajón mentél?
5: Nem, a Tutajkámon. És emlékszem, milyen finom volt ott a gízás tészta.
6: Piramist azt az indiánok is építettek. Igen. Mindig építettek egy piramist, azt arrébb tolték.
5: Igen, igen, ott lépett föl velünk az a híres énekes is.
6: Milyen? Ilyen táncdal énekes?
5: Igen, igen, a Tolték Rezső az.
6: Jó volt ott Dél-Amerikában. Velünk volt a Pali, aztán kérdezték az indiánok, hogy a pálinka. Annyit ittak, hogy Venezuelában már magyar népdalt is énekeltek.
5: Félve kérdezem, hogy mit?
6: Hát a kiskút, karakaszkút van nálad.
5: Te hol léptél föl ma?
6: Én a déli határnál. Olyan szép lány volt ott, egy kis vöröszke.
5: És arabokkal nem találkoztál?
6: Ha nem, de volt ott egy tehén, képzeld el. Gondolkodott, hogy melyik füves rétre menjen. Ha mondom, ez mérlegel.
5: Megint jönnek majd a üzenetek, hogy még este is röhögtem.
6: Igen, csak nem ezen. Hanem nem ezen.
5: Hogy visszakanyarodva van az eredeti vezet.
6: Kanyarodjunk.
5: Én is voltam a határvidéken, tűzött rám a nap, hát ártándom az árnyékba.
6: Akkor te láttál migránsokat?
5: Nem, inkább engem néztek annak. De voltak ott fiatal arabok is, olyan hamaszkorúak voltak.
6: És nem féltél?
5: Hát egy kicsit, muszáj is volt drótoznom a Orbán Viktornak.
6: A politikusokat csak az érdekli, igen, hogy az ember a lóvét letenye.
5: Ha mi? Néha minket is emlékszel a felcsúti fellépésünkre?
6: Bizony, milyen jó kaja volt, ott csak a dinnye egy kicsit lőrinces volt.
5: Léptünk mi még föl illusztris helyeken.
6: Ja, például az úszószövetségnek.
5: De az zsebes hakni volt?
6: Nem, kellett nekik gyárfás számla.
5: Ja, emlékszem, az baj volt a számlámmal, és be kellett mennem a adóhivatalba. Villamossal mentem, és nem volt ülőhely. Há, gondoltam magamba, akkor navigálok. Nem vállalom én ezt arccal.

0: takarja ki a szememet közben. Ne tudják, hogy én mondom ezeket.
1: Még a hangodat is torzítsuk el?
0: Aztat is. Ja, Istenem, borzasztó.
1: Régen nem voltak ilyen bajok, csak a sok jó hakni.
0: Jaj, mennyit léptünk föl autószalonokba. Én a gyerekműsort csináltam, emlékszem, mindig úgy kezdtem, hogy Volvót, Volnem.
1: Akkor történt az, hogy Esztergomba is kellett volna mennünk, de mondom, már Suzuki, mert nem értünk volna. Elkésztünk volna másik helyszínről.
0: Aznap még véradásra is kellett menned, én meg teniszezni akartam, aztán nem mentem veled a véradásra, mert haza kellett ugranom az ütőér. Ez mindennek a legalja volt.
1: De legalább nem volt hosszú.
0: Ez még az endorfingnál is durvább volt.
1: Meg mi volt még már, amit nagyon
0: szerették? Sok minden, amit nem vállalunk.
1: Hát tessék, igen, avokádó vagy mi volt.
0: Ajaj.
1: Másnap meg hakniba a brácsásunknak elromlott a pacemakere, be kellett vinni, nem tudott hegedűni, mondom, billentyűsnek még jó lesz.
0: Én meg egyszer az István a királyt kísértem, és a hegedűmön kivazult egy húr.
1: Én egy honfoglalási évfordulón akartam zenélni, elromlott a hegedűn, de megoldottam máshogy.
0: Hogy?
1: Hát úgy, hogy kvesztoros voltam, és lejátszottam nekik egy tarsolylemezt.
0: De tarsolylemezem nekem is van, van rajta egy nagy sláger.
1: Milyen nagy sláger?
0: Hát a Reggi a csodaszarvasról.
1: Az hogy van?
0: Mindjárt megmutisztom, figyeljél. Rajta.

0: meghalok.
1: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Egész héten fokozott sebességellenőrzés, autósok figyelem. Augusztus 3-a és 9-e között Szerbiában is fokozott sebességellenőrzést tartanak, a Roadpol nemzetközi akciójának részeként. Az ellenőrzés összesen 34 európai országot érint. A rendőrség minden rendelkezésre álló sebességmérő eszközt használ, az autópályákon pedig a járművek átlagsebességét is mérik. Az elmúlt héten Szerbiában 663 közlekedési baleset történt, 11 ember életét vesztette, 353-an pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén a hétvégén két balesetet jegyeztek fel. A belügyminisztérium arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat. Ne a trafipax miatt lassítsunk, azért, hogy mindenki biztonságban hazaérjen. A szárazság miatt fokozott a tűzveszély, a forró és száraz időszak miatt különösen fontos az óvatosság a szabadban. A térségben és Magyarország több részén is tarló, erdő és bozótüzek adnak munkát a tűzoltóknak. Egy eldobott cigarettacsék vagy felügyelet nélkül hagyott tűz is komoly bajt okozhat. Holnap megnyitja kapuit a Malom Fesztivál, már csak egyet kell aludni, augusztus 6-án csütörtökön kezdetét veszi Oromon a Malom Fesztivál, amely egészen augusztus 8-áig várja a látogatókat. Zene, művészet és különleges fesztivál hangulat költözik 3 napra Oromra. A szervezők idén is számos programmal készülnek. Egy másik vajdasági programot is érdemes feljegyezni. Augusztus 7-e és 9-e között Kisoroszon rendezik meg a 23. Guzsajos találkozót. Kisorosz legutóbb 2018-ban adott otthont a találkozónak, így különleges hétvége előtt áll a település. Magyarországon is komoly figyelmet igényel a szárazság. Több vármegyében tarló, erdő és bozótüzekhez riasztották a tűzoltókat. A hétvégi kirándulásoknál és szabadtéri sütés-főzésnél ezért különösen fontos ellenőrizni az aktuális tűzgyújtási szabályokat. Igazi tudományos különlegességet tartogat augusztus 5-e. A számítások szerint egy korábban felbocsátott Falcon 9 rakéta elhasznált felső fokozata ma becsapódik a Hold felszínébe, az Einstein kráter közelében. A kutatók azért figyelik az eseményt, mert a becsapódás lehetőséget adhat a felvert holdpor és a mesterséges becsapódások vizsgálatára. Professzionális és amatőr csillagászokat is megfigyelésre biztatnak. Ezen a héten különösen nehéz lesz otthon maradni. Augusztus 6-ától 8-áig Malom Fesztivál Oromon, 3 nap zene, művészet és fesztivál hangulat. Augusztus 8-a szombat, 44. futó és úszófesztivál Magyar Kanizsán, a Tiszapart megtellik versenyzőkkel és szurkolókkal, futás és úszás várja a sport szerelmeseit. Augusztus 7-től 9-ig Szent István napi programsorozat Tornyoson,

0: saktorna, gyermekprogramok, tombola, főzőverseny, valamint pálinka és kalácssütő verseny is szerepel a kínálatban. Vagyis Arom a fesztiválozókat, Magyar Kanizsa a sportszerelmeseit, Tornyos pedig a családi és gasztronómiai programok kedvelőit várja. Augusztus 5-én 1930-ban született Neil Armstrong, az első ember, aki 1969-ben a Hold felszínére lépett, és milyen érdekes egybeesés, éppen ma várják egy rakéta fokozott becsapódását is a Holdon. Így augusztus 5-e nálunk ma egy kicsit valóban holdas nap lett. A hét jó híre most egészen közel van hozzánk. Nem kell messzire utazni egy tartalmas hétvégéért. Néhány kilométeres körzetben fesztivál, sportesemény és családi rendezvény közül választhatunk. A rohadtból akciói miatt ezen a héten különösen sok sebességmérővel találkozhatunk az utakon, de a legfontosabb szabály változatlan. A sebességhatárt akkor is tartsuk be, amikor nincs rendőr az út mellett. Miért nem siet a csiga a trafipax előtt? Mert neki a gyorshajtás eleve nem opció.
1: Pandaradar. Képben a világgal.

0: 5. Hit music. Hit music. Hit music. Give it up. Panda Rádió. Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
1: Amikor lesétálunk a Tisza partjára, látjuk a lassan hömpölygő vizet a túlparton, a csónakokat, de belegondoltak már abban, mi lehet alattunk néhány méterrel a vízfelszín alatt?
2: Na most sikerült elérned, hogy legközelebb kicsit másképpen nézzek a Tiszára.
1: Pedig odalent egy egészen külön világ létezik, a Tisza halfaunája rendkívül gazdag, találkozhatunk többek között pontyal, süllővel, csukával, márnával, keszekfélékkel, és persze ott van a folyó egyik legizgalmasabb lakója is.
2: A harcsa.
1: Méghozzá az európai harcsa, amely Európa egyik legnagyobb növő édesvízi hala, és itt kezdődnek a tiszai történetek, szinte minden folyóparti településen akad valaki, aki ismer valakit, aki egyszer látott egy akkora harcsát.
2: És ennél a pontnál általában már mutatják is két kézzel, hogy legalább akkora volt, mint egy kisebb csónak.
1: A horgásztörténetek hajlamosak nőni az évek során, de az igazság önmagában is lenyűgöző. Az európai harcsa kedvező körülmények között 2 méternél is hosszabbra nőhet, a kivételes példányok pedig ennél is nagyobbak lehetnek.
2: És hol bújik meg egy ekkora hal?
1: Szereti a mélyebb, lassabb áramló részeket, medelt gödröket és a víz alatt akadó környékeket. Nappal gyakran rejtőzködik, és inkább alkonyatkor vagy éjszaka válik aktívabbá.
2: Vagyis miközben mi este békésen nézzük a folyót,
1: odalent megkezdődhet az éjszakai műszak, a harcsa ragadozó étrendje életkortól és mérettől függően változik. A halakat és más vízi állatokat fogyaszt, a nagyobb példányok pedig igen alkalmazkodó vadászok.
2: De mi a helyzet azokkal a történetekkel, hogy a Tiszában embernagyságú harcsák élnek?
1: Egy 2 méteres harcsa valóban összmérhető egy ember magasságával, de a folyami legendákat azért érdemes fenntartással kezelni. Talán éppen ettől olyan izgalmasak, mert a Tisza mélyét nem látjuk úgy, mint a partját, és amit nem látunk, arról az emberi fantázia mindig szeret történeteket mesélni.
2: Gyerekkorunkban pedig ezeket tátott szájjal hallgattuk.
1: Ahogy előttünk is generációk tették, a folyó ugyanis nem csak vizet szállít, történeteket is. Horgászok meséit a nagy fogásról, egy elszakadt damírról, arról a bizonyos hal,
2: nagyobb
1: természetesen, de amikor legközelebb megállnak a Tisza partján, nézzenek rá egy pillanatra más szemmel. A nyugodt felszín alatt halak úsznak, ragadozók vadásznak, apró élőlények milliói mozognak, és egy olyan víz alatti világ éli mindennapjait, amelyből mi a partról szinte semmit sem látunk.
2: És talán valahol egy öreg harcsa is ott pihen a mélyben.
1: Akkor ahogy?
2: Állj, már kezdődik a horgász történet.
1: Akkor inkább hagyjuk meg titoknak, mert talán a Tisza attól is olyan különleges, hogy soha nem mutatja meg nekünk minden titkát. Mi pedig mindjárt folytatjuk itt a Tisza hangját a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!
0: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
1: Csomagolják be képzeletben a fürdőruhát, a napszemüveget és egy kényelmes cipőt, mert az Utazzunk Együtt rovatba ma ismét a Balatonhoz indulunk.
2: Az elmúlt napokban már jártunk Tihanyban és Balatonfüreden. Merre megyünk tovább, Andrea?
1: Nem utazunk messze, ma felfedezzük Balatonalmádit, az északi part egyik igazán szerethető városát.
2: Akkor kezdjük úgy, ahogy egy nyári balatoni napot illik, a vízparton.
1: Irány a Veselényi strand, Balatonalmádi legismertebb strandja nagy zöld területeivel, árnyas fáival és balatoni panorájával, igazi klasszikus nyári helyszín. De Almádi egyik érdekessége, hogy nem csak a Balaton miatt érdemes idejönni.
2: Ha nem?
1: Nézd csak körül a városban, feltűnik valami vörös?
2: Igen, a naptej nélkül strandoló turisták.
1: Azok is lehetnének, de én most a vörös homokkőre gondoltam. Ez Balatonalmádi egyik jellegzetessége. Kerítéseken, támlafákban, régi épületeken és templomokban is találkozhatunk vele, és különleges karaktert ad a városnak is.
2: Ha pedig már megszáradtunk a strandolás után, merre induljunk tovább?
1: Sétáljunk végig az öreg parkon. Hatalmas idős fái alatt még egy forró nyári napon is jól esik megpihenni a park és a vízpart környéke Almádi egyik legkellemesebb része, és közben érdemes figyelni a régi villákat is.
2: Mert hogy Almádi régen is üdülőhely volt?
1: Igen, a település a 19. század végétől egyre kedveltebb fürdőhelyé vált, és a polgári nyaralók világából máig maradtak hangulatos épületek, de most kapaszkodjunk feljebb.
2: Na, tudtam, hogy a strandolásnak ára lesz.
1: Megéri, a Kárpát-alamfüredi vöröskő kilátóból csodálatos panoráma nyílik a Balatonra és a környező tájra. Ha pedig szeretjük a kilátókat, Almádi környékén érdemes felkeresni az Óvári messzelátót is.
2: Na jó, a panorámáért hajlandó vagyok felfelé menni.
1: Utána jár a jutalom.
2: Fagyi?
1: Természetesen. Egy balatoni kirándulásból szerintem nem hiányozhat a jó fagylalt, aki pedig inkább sósat választana, annak jöhet a klasszikus strandos lángos.
2: Fokhagymással?
1: Ha utána nem tervezel romantikus programot, bátran. De ha Balaton felvidéken járunk, érdemes a környék borait is felfedezni. A Balatonalmádi körüli táj már átvezet bennünket a Balaton felvidék szőlős világába, így egy-egy helyi bor is része lehet a gasztronómiai élménynek.
2: És mit csináljunk este?
1: Menjünk vissza a partra. Szerintem Balatonalmádi egyik legszebb pillanata akkor érkezik el, amikor már enyhül a meleg, kigyúlnak a parti fények, a vízen még feltűnik néhány vitorlás, mi pedig csak sétálunk, nem kell rohanni sehova.
2: Ez az a Balaton, amit nem lehet fényképen igazán visszaadni.
1: Pontosan, és Balatonalmádi azért is jó úti cél, mert innen további kirándulásokat is könnyen tervezhetünk. Közel van Balatonfüred, Veszprém sincs messze, és a Balaton felvidék apró települései is felfedezésre várnak.
2: De én még maradnék Almádiban.
1: Akkor üljünk le még egy kicsit a partra, Balaton előttünk, mögöttünk a dombok, kezünkben egy fagyi.
2: És előttem egy lángos.
1: Te egyszer eszed a kettőt?
2: Nyaralunk, Andrea, ne szabályozzuk túl.
1: Ebben van valami. Ha tehát olyan balatoni helyet keresnek, ahol strandolás, természet, történelem, kirándulás és igazi nyári életérzés találkozik, Balatonalmádit érdemes felírni a listára, mi pedig lassan hazafelé indulunk képzeletbeli utazásunkról, de hamarosan újra útra kelünk, addig is folytatódik a Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhoztán, maradjanak velünk!
0: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneked én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. E szó jó, csönd vagyok, csönded vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér. Se jel, se láng, csak csönd, melyik ígér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölébem hajolást, hamu vagyok. Belőlem csak jövőd jósolhatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneket én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: Jöjjön a divatpercek, és ma egy olyan kiegészítőről beszélgetünk, amely nyáron szinte mindannyiunk táskájában ott lapul.
4: Vagy a fejünk tetején, miközben 10 perce azt keressük, hogy hová tettük.
3: A napszemüveg és fejük be, amikor választunk egyet, általában először a tükörbe nézzük, jól áll vagy nem áll jól.
4: Pedig ennél azért többet kellene tudnia.
3: Nagyon is a napszemüveg divat kiegészítő, de az elsődleges feladata a szemvédelme az ultraibolya sugárzásaitól, ezért vásárláskor ne csak azt nézzük, milyen sötét a lencséje, keressük a megfelelő UV védelmet, például az UV 400-as jelölést.
4: Vagyis a nagyon sötét lencse önmagában még nem jelenti azt, hogy jól is véd.
3: De pontosan a lencse sötétsége és az UV-szűrést két külön dolog. De most jöjjön a divat, sokan az arcformájukhoz választanak keretet. Egy kerekebb arcnál például a szögletesebb keretek látványos kontrasztot adhatnak.
4: És aminek szögletesebb az arca?
3: Annak egy lágyabb kerek vagy ovális keret lehet nagyon előnyös. Az ovális arcformát pedig gyakran szerencsésnek tartják napszemüvegben. A pilótaforma szintén évtizedek óta visszatérő darab, és ma már rengeteg változatban készül.
4: És most mi számít divatosnak?
3: Egyszerre több irány is él, vannak nagyon látványos keretek, retro ihletésű formák, keskenyebb modellek és letésztolt klasszikusok is.
4: Mert attól, hogy valami egy modellen fantasztikus,
3: rajtunk még nézhet ki úgy, mintha véletlenül a nagynénénk szemüvegében indultunk volna el otthonról.
4: És akkor jön a klasszikus kérdés, a drágább napszemüveg mindig jobb?
3: Nem feltétlenül az ár dönti el a megfelelő UV védelmet, sokkal fontosabb a megbízható jelölés, a megfelelő lencse, és az, hogy biztonságos forrásból vásároljunk. És van még egy apróság, a szemüveg legyen kényelmes, ne nyomja az orrot, ne csúszson le folyamatosan, és ne szorítsa a halánt.
4: Vagyis hiába gyönyörű, ha 20 perc múlva már legszívesebben a táskába dobnánk.
3: Pontosan a jó napszemüveg tehát egyszerre három dolgot tud. Véd, kényelmes és jól érezzük magunkat benne.
4: És van még egy előnye is.
3: Micsoda?
4: Ha reggel nem sikerült a smink.
3: Fel a nagy napszemüveget és már is filmsztárként indulhatunk bevásárolni.
4: Látod, hogy mennyire praktikus darab?
3: A divat néha tényleg ilyen egyszerű. Na, azt keressük meg mindenféleképpen, hogy mindenki mást is el, találjuk meg azt a keretet, amelyben mindig belenézhetünk a tükörbe, és azt mondjuk, na igen, ez én.

0: vagyok. Mi pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Pont Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!
1: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Hanna Rádió. Hit music. Panda Rádió.
1: Biztosítási percek. A rovat támogatója a DDOR biztosító, mert a biztonság nem csak az otthonunkban, hanem a jövőnkben is fontos szerepet játszik. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a biztosítási percek rovatban. Mai témánk különösen aktuális, hiszen egyre több családi ház tetején láthatunk napelemeket. De vajon mi történik, ha egy vihar, jégeső vagy más váratlan esemény kárt tesz bennük? A mai biztosítási perceket a DDOR biztosító támogatja, amely segít abban, hogy értékeink nagyobb biztonságban legyenek. Miért lettek népszerűek a napelemek? A napelemek egyre több háztartásban jelennek meg. Segíthetnek csökkenteni az energiafogyasztást, és hosszú távon jelentős megtakarítást hozhatnak. De a napelem sem sebezhetetlen. Bár a napelemeket úgy tervezik, hogy ellenálljanak az időjárásnak, a természet néha meglepetéseket tartogat. Erős jégeső, villámcsapás, szélvihar vagy akár leeső faágak is okozhatnak károkat. Biztosíthatók-e a napelemek? Igen. Sok esetben a napelemek is bevonhatók az ingatlan biztosításba, vagy külön biztosítási védelem alá helyezhetők. Ezért érdemes mindig tájékozódni arról, hogy a meglévő biztosításunk pontosan mire terjed ki. Milyen károk esetén lehet fontos a védelem? Például viharkár, jégeső, villámcsapás, tűzkár, valamint egyes esetekben rongálás vagy más váratlan esemény. Miért érdemes előre gondolkodni? Mert egy napelemes rendszer komoly beruházás, és senki sem szeretne egy váratlan esemény után egyedül maradni a javítás költségeivel. A jövő energiája. A napelemek egyre inkább a mindennapjaink részévé válnak. Éppen ezért fontos, hogy ne csak felszereljük őket, hanem gondoljunk a védelmükre is. Egy kis történet. Képzeljük el, hogy egy nyári vihar érkezik. A szél erősödik. Villámlik az ég. A napelemek pedig ott dolgoznak a tetőn. Ilyenkor jó érzés tudni, hogy előre gondolkodtunk. Egy kis gondolat. A biztonság nem akkor kezdődik, amikor baj történik, hanem akkor, amikor előre felkészülünk rá. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DDOR biztosító, mert az értékeink védelme ma már a tetőn kezdődik, és a jövőnket szolgálja. Panda Rádió. FM 103,5. Mindannyiunk hangja.
2: És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban, de a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: Stúdió vendégünk itt a Panda Rádióban, Ézsiás Vivian, üdvözöllek itt nálunk az EVB Lifestyle.
1: Üdvözlök én is mindenkit.
0: És kezdjük talán a történetet, hogyan született meg az EVB Lifestyle édes cukormentesen ötlete?
1: 15 évvel ezelőtt, amikor kiderült az inzulin rezisztenciám, akkor ugye hát elég nagy változáson ment keresztül az életem. Sok mindent bevezettem az életembe, amit egyébként általában az emberek nem szoktak, egészségesebb életmód, ugye édesítőszerek használata, egyéb ilyen dolgok, de valójában maga az ötlet az 5 évvel ezelőtt kezdődött, amikor átköltöztem Szerbiába a férjemhez, és szembesültem azzal, hogy itt Szerbiában semmilyen olyan cukormentes édességet, vagy normális élelmiszert nem lehet kapni, ami ténylegesen cukorbetegeknek, inzulin rezisztenseknek megfelelne. És én már korábban is nagyon szerettem sütni, értek hozzá, és így eldöntöttük, hogy akkor mi magánvállalkozók leszünk, és ebben szeretnénk foglalkozni.
0: És ez az ötlet, ez teljesen jó. Mint ahogy említetted is, hogy te is érintett vagy inzulin rezisztenciában, de mennyire változtatta meg ez annak idején az étkezésedet és az édességekhez való viszonyodat?
1: Én mindig is nagyon édes szájú voltam, úgyhogy én mindig kerestem az alternatívákat, most is keresem az alternatívákat, és egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy szinte mindenre van megoldás. Tehát az, aki cukorbeteg vagy inzulin rezisztens, ne keseredjen el, apróbb változtatásokkal az étkezésbe, meg a főzésbe, tényleg szinte mindent ki lehet cserélni olyan alapanyagokra, ami megfelel egy inzulin rezisztensnek, vagy egy cukorbetegnek, és valójában szinte semmiről nem kell lemondani, úgyhogy.
0: De mikor jött el nálad az a pillanat, ugye, hogy otthon magadnak egy kísérleteztél receptekkel, igen, megpróbálom, bejött, tetszik, majd kicsit módosítok rajta, és mikor jött az, hogy igen, én ezt szeretném most már másnak is megmutatni?
1: 2019-ben, amikor a férjemmel elindultunk Spanyolországba az El Caminón, az egy hónap zarándokút volt, és akkor azon gondolkoztunk, hogy ha hazaköltözünk Szerbiába,

0: akkor mégis mivel kellene foglalkozni. Előtte mi egészen mással foglalkoztunk, nekem van egy diplomám, de nem dolgoztam benne, a férjem ugye építőiparban volt, de tudtuk azt, hogy mi Szerbiában nem szeretnénk ebben foglalkozni. És ez az egy hónap, amíg mi ott gyalogoltunk, nekünk megszületett a fejünkbe egy elhatározás. Én mondtam, hogy én nagyon szeretek sütni, és én nagyon szeretek ebben foglalkozni, és valahogy szeretnék kialakítani egy olyan brandet, ami ezért is jött ez, hogy EVB lifestyle, hogy életmód, hogy mindent körülöl el. Nekem az első gondolatom az volt, hogy én készítsek kenyereket, zsömléket, kifliket, magtejeket, süteményeket, magvajokat, tehát mindent, ami kapcsolódik egy ilyen életmódhoz, hogy nálunk mindent megvehessenek az emberek. Aztán ugye később ez így lemorzsolódott, és megmaradt a sütemény, de valójában mi legelőször egyébként 100%-os tisztaságú magvajakkal indultunk, mi hónapokon keresztül csak magvajakat készítettünk. Akkor néha-néha behoztunk egy-egy süteményt, így újdonságként, hogy lássuk, hogy hogy reagálnak rá az emberek, egyáltalán lenne rá kereslet, vagy nem. És azt láttuk, hogy a süteményekre sokkal inkább igény van, mert ugye sokkal kevesebb ember kezd neki sütni, vagy nem is ért hozzá, és ugye ez lett a felkapottabb, a magvajak azok szépen lassan úgy elcsitultak, azt így el is hagytuk a kínálatból, és valójában így ez a Camino alatt dölt el, hogy én ténylegesen ebben szeretnék segíteni az embereknek, meg ebben szeretnék foglalkozni.
1: Valójában mennyire nehéz olyan süteményeket megalkotni, amelyek cukormentesek, mégis ugyanolyan élményt adnak, mint a hagyományos édességek. Ez valójában egy ilyen művészet
0: szerintem. Igen. Rengeteg kísérletezés áll egy torta mögött. Még nem is csak az, hogy a cukormentesség, mert ugye a legtöbbet már le lehet cserélni édesítőszerre, hanem az, hogy inkább megmaradjon az élvezeti értéke. Hogy ne az legyen, hogy egy olyan édesítőszert használok, amitől aztán valaki hasmenése lesz, vagy mellékíze lesz, és ugye mellé társul még a tejmentesség, tojásmentesség, ne adj Isten mondjuk valaki vegán, vagy gluténmentesen érkezik, ugye ez mind egy olyan plusz dolog, ami kísérletezést igényel, hogy ez a torta tényleg olyan ízű legyen, olyan állagú legyen, de ilyesmik egyébként, tehát hogy nem egyszerű, de nem kivitelezhetetlen.
1: De az a jó, hogy ezeket szereted is készíteni, de szerintem az egyik legfontosabb.
0: Igen, sőt, sokszor még szerintem finomabbat is. Rengeteg visszajelzésünk van, amikor jönnek vissza vásárlók, és azt mondják, hogy mondjuk vitték egy lakodalomba egy cukormentes tortát, és azt mondják, hogy a cukormentes torta 10 percen belül elfogyott, szembe a cukros tortával, ami még órák múlva is ott tologatták egymásnak az emberek. És később mondták el, hogy ez valójában cukormentes volt, és azt mondták, hogy ha nem mondják el, akkor nem tudták volna. Tehát tényleg nagyon sokszor úgy találjuk ki, hogy azok az emberek, akik nem étkeznek cukormentesen, tehát nincsenek rászorulva, ők is, ha megkóstolják, akkor ne érezzék azt, hogy ez valójában ez egy cukormentes torta. Főleg úgy, hogy mivel, hogy ugye cukorbetegeknek, inzulinrezisztenseknek nagyon kell rá figyelni, hogy mit tegyenek. Ezek a torták mind prémium alapanyagokból vannak.
1: Itt jött volna a kérdés, hogy milyen alapanyagokkal dolgoztam.
0: Igen, tehát hogy nagyon meg kell válogatnunk az alapanyagokat, nem rakhatunk bele akármit. Még mondjuk egy cukros tortánál van olyan krém, ugye, aki megcsinálja azt, az a margarint kikeverem porcukorral, kakaóval, jó lesz ez a tortában. Nálunk ilyen nincs. Mi csak és kizárólag főzött krémekkel dolgozunk. Ugye vannak krémek, amiknek tojásos alapja van, de van, amelyik egész mással készül, de mindig arra törekszünk, hogy normális minőségi alapanyagokból legyenek. Igen, drágább, tény és való, hogy drágább, sokan nem értik meg, sokan megkérdezik tőlünk, most is a hétvégén megkérdezték, miért kerül ennyibe egy cukormentes torta. Ezért. Valójában
1: a minőség
0: alapanyagot meg kell fizetni, ez az egyik. A másik pedig nagyon sok alapanyagot mi Szerbiában nem tudunk beszerezni a tortáinkhoz, tehát mi ingázunk, főleg Szegeden szerezzük be az alapanyagainkat, de van olyan, amelyet rendelni kell. Ugye ez nekünk plusz költség, plusz idő, utána járás, úgyhogy igazából ezért.
1: És kiknek szólnak elsősorban az EVB Lifestyle-nak a süteményei? Csak azoknak, akik valamilyen okból kerülik a cukrot, vagy bárkinek, aki tudatosabban szeretne étkezni? Tehát most beszéltünk ugye a cukorbetegekről és bárkiről, de mivel, hogy aki tudatosan szeretné óvni az egészségét, ő nekik is tudod ajánlani?
0: Persze. Van is ilyen vásárlónk egyébként.

0: egyébként, őnek is semmilyen problémája nincs, nem cukorbeteg, nem inzulinrezisztens, nincs semmilyen ételallergiája, viszont egészségesen étkezik, és tudatosan étkezik, és igenis ő azt mondta, hogy ő szeretné az életéből kizárni a cukrot, szeretne valami normálisat, és azóta is rendszeres vásárlunk, minden héten visszük neki a süteményeket, és nagyon meg van elégedve.
1: Így most akkor ugye, hogyha bemegyünk egy cukrászdába, akkor már nagyon sok ember meg a bárki elképzeli hallgatóink közül, hogy igen, itt ilyen süti, olyan süti, de valójában nálatok milyen sütemények találhatók, és melyek azok, amelyek most a legmenőbbek, a legtrendibb sütik?
0: Rengetegféle tortánk van, több mint 50 féle tortánk van, ugye nyilván különböző mentességekkel dolgozunk, nyilván nem egyszerre található meg mind a kis üzletbe, de a kínálatunkban rengetegféle van. Amelyik most a legmenőbb? Fú, most nagyon-nagyon felkapott lett, de ez igazából tavaly december óta az áfonyás vaníliás mágtortánk, ami Zentán a kulináris kiállításon aranyérmet nyert, és akkor a sikert aratott az egyik zsűritag nál valójában, az egyik cukrászoktatónál, hogy ő utána, tehát a zsűrizés után odajött hozzám, és azt mondta, hogy ő azt a tortát szeretném megvenni. És mondtam, hogy hát, hogy ez kiállítási darab, ezt adományként szerettük volna felajánlani, hogy ez nem eladó, és azt mondta, hogy de, egyezünk meg rá, mert hogy ő neki az kell, és ő azt szeretné hazavinni a családjának. Úgyhogy ez az egyik, azóta is hatalmas sikere van. A másik, az most a nyári szezonban a citromos, lámos limonádé tortánk. Ez egy nagyon könnyű joghurtos torta, egy lemonkörd és egy ilyen mentás, lámos betéttel. Az az igazi nyári, frissítő, könnyű, de mégis olyan üdítő torta. Ezen kívül még, hogy egy tejmenteset is megemlítsünk, például a dupla mánás csokis tortánkat imádják. Tehát dupla mánás csokis. Tehát van egy csoki krém rétege, van egy mánás krém rétege, és a teteje pedig tiszta málna püréből készül.
1: Szerintem ezt így most mindenki el tudta képzelni, és igen, azt mondjuk, hogy ezt most szeretném megkóstolni. Mit tudsz nekik mondani, hogy igen, hol tudnak téged elérni, hogyha valaki szeretné megkóstolni, megnézni, illetve hogyha valaki csak rendelni szeretne tőled, arra van-e lehetőség?
0: Így van, igen. Avval kezdem, hogy a hétfői és a keddi napunk mindig a szabad nap. Olyankor általában nem vagyok elérhető telefonon se. Messenger üzenetekre valamikor válaszolok, de nem kell megharagudni, hogyha nem rögtön, mert nyilván olyankor én is pihenni szeretnék. Egyébként szerdától vasárnapig nyugodtan hívhatnak a Facebookon, vagy a, hát igen, mégis a Facebookon feltüntetett telefonszámon. Hétvégén, szombaton 7 és 1 óra között, vasárnap pedig 7-től délig megtalálnak minket Szabadkán a tejpiacon, bent a piacon, mert valaki keresett minket kívülről, nem kívülről van a bódé, be kell jönni a tejpiacra. Ha a zsinagóga felől jönnek, a bal oldalon van, végig kell jönni, és ott a darabos pékség és egy kutyakajás üzlettel szembe a sarkon van a mi kis üzletünk egyébként. Telefonon is nyugodtan lehet rendelni, személyesen is, messengeren is. Én egyébként az üzenetbe való rendelést preferálom leginkább, mert sokkal könnyebb egyeztetni, ötleteket, képet küldeni, visszatérni, én is, hogyha véletlenül elfelejtem, vissza tudom olvasni, de tényleg állok elébe mindenféle ilyen kívánságnak. Hétköznapra is lehet rendelni, tehát nem muszáj hétvégére is Szabadkára. Kanizsán vagyunk, Kanizsán megtalálhatóak vagyunk. Igaz, hogy itt csak a műhely van. És
1: Kanizsán hol találhatóak vagytok?
0: Erről nem kifejezetten szerettem volna beszélni, mert ugye a műhelyben nincs az embereknek bejárása. Tehát általában úgy szoktuk...
1: Tehát akkor megoldható, hogyha megrendeli, akkor hogy...
0: Házhoz szállítjuk. Így van. Igen, itt általában így szoktuk, mert hogy ez ténylegesen csak egy műhely, úgyhogy oda nem tudnak bejönni a vásárlók, ott nem lehet szétnézni, mert nincsen semmi kirakva, se meg semmi. Azért is szoktam ajánlani a Facebookot, ott vannak képek is, mindent végig lehet nézni, lehet kérdezni, és akkor, hogyha valaki megrendel valamit, akkor én ezt nagyon szívesen kiszállítom, megbeszéljük. Úgyhogy ez eddig is így működött.
1: Mennyi idővel kell, hogy előtte rendeljen valaki? Mert ez is szerintem egy fontos szempont.
0: Most, jelen pillanatban úgy nézünk ki, hogy augusztusi hónapra már nem tudok rendelést fölvenni,

0: Szeptemberben minden hétvégén van egy esküvőnk, úgyhogy oda nagyon-nagyon minimális rendelést, úgyhogy most már azt mondom,
1: hogy... Egy napodon még befér, hogyha valaki...
0: Esetleg igen, úgyhogy inkább azt mondom, hogy minél előbb, annál jobb. Én azt se bánom, hogyha valaki tudja azt, hogy karácsonyra szeretne rendelni, és már most szól, hogy igen, nekem karácsonyra kell, sőt, már a jövő évre is van rendelésünk, úgyhogy tényleg minél előbb, annál jobb. És sajnos nem kell érte megharagudni, hogyha nem tudom elvállalni, mert az utóbbi időben több ilyen is volt. Sajnálom.
1: Vannak-e további terveitek? Merre szeretnétek továbbfejleszteni?
0: Most egyelőre nagyon örülünk ennek a nyitásnak. Nem szeretünk, őszinte megmondom, előre gondolkozni. Annyira nem szeretünk, mert mindig valami eddig keresztül húzta a számításainkat. Úgyhogy tényleg csak ez a minimális előre gondolkozás. Most van ez a kis üzletke, már látjuk azt, hogy a későbbiekben valószínű, hogy majd alkalmaznunk kell valakit. Szóba került egyébként, hogy mi lenne, hogyha majd a későbbiekben nyitnánk esetleg egy másik üzletet is, de ez tényleg még azért a remek távlati terv, úgyhogy...
1: Hát köszönöm neked azt, hogy itt vagy velünk, és itt voltál. Várunk majd vissza hozzánk a stúdióba továbbiakba beszélgetni, illetve ötletekért, hogyha hallgatói kérdés is lesz, hogy valójában milyen sütiket és mit tudsz nekik ajánlani esetleg. De a beszélgetésünket fejezzük be egy személyesebb kérdéssel, hogyha most visszamehetnél ahhoz a Vivienhez, aki 15 évvel ezelőtt szembesült az inzulinrezisztenciával, és még fogalma sem volt arról, hogy egyszer saját cukrászműhelye lesz. Mit mondanál neki?
0: Ne keseredjen el. És soha ne adja fel. Mert egyébként nem is az, hogy mindenből van kiút, de lehet normális, ugyanolyan teljes életet élni egy ilyen betegséggel is.
1: És ez szerintem mindenkinek, aki érintett, egy nagyon szép gondolat. Tehát senkinek keseredjen el. Köszönöm szépen azt, hogy itt voltál velünk.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Várunk vissza hozzánk.
0: Köszönöm.

a nap kérdése. Önök válaszoltak. Az életben mindannyian hozunk döntéseket, vannak, amelyekre büszkék vagyunk, és akadnak olyanok is, amelyekre évekkel később azt mondjuk. Ha még egyszer ott állhatnék, ugyanazon az útkereszteződésen, talán másfelé indulnék. De vajon tényleg teljesen másképp csinálnánk? Vagy éppen a hibáink kellettek ahhoz, hogy azok legyünk, akik ma vagyunk? Megkérdeztük önöket, és nagyon érdekes válaszok érkeztek. Katalin írta nekünk Zentáról, én hamarabb mertem volna munkahelyet váltani, évekig maradtam egy olyan helyen, ahol nem érzem jól magam, mert féltem az ismeretlentől. Ma már tudom, néha éppen a változás hozza el a legjobb dolgokat. László a következőt írta nekünk Magyar Kanizsáról, több időt töltenék a szüleimmel, fiatalon azt hiszük, hogy

Mindig lesz még egy vasárnap, még egy beszélgetés, még egy közös kávé. Ma már tudom, hogy az együtt töltött időnél kevés, értékesebb dolog van. József is ért nekünk Aramról. Újra kezdeném az iskolát, és tovább tanulnék. Annak idején minél hamarabb dolgozni akartam, most viszont már bánom, hogy nem adtam magamnak nagyobb lehetőséget. Máriától, Adáról a következő üzenetet kaptuk. Én a házasságomat kezdeném újra, de ugyanazzal az emberrel, csak többször mondanám neki, hogy szeretem, és kevesebbet veszekednék jelentéktelen dolgokon. Tamás is ért nekünk Horgosról. Én semmit nem kezdenék újra, voltak rossz döntéseim és nehéz időszakaim, de mindegyikből tanultam valamit. Ha kitörölném őket, talán ma nem ugyanaz az ember lennék. Erika a következőt írta nekünk Topolyáról. Fiatalabb koromban kevésbé foglalkoznék azzal, hogy mások mit gondolnak rólam. Sok mindent nem mertem megtenni, csak azért, mert féltem a véleményektől. Ma már sokkal bátrabb lennék. Andrástól Kispiacról a következőt kaptok, többet utaznék, mindig azt mondanám majd jövőre, majd ha több időm lesz, majd ha minden rendeződik. Közben rájöttem, hogy az életben mindig lesz valami teendő. Évától Martonosról a következő üzenetet kaptok. Én egy régi barátságot kezdenék újra. Egy buta félreértés miatt eltávolodtunk egymástól, és egyikünk sem tette meg az első lépést. Ma már biztosan nem hagynám, hogy a büszkeség döntsön helyettem. Köszönjük a válaszokat, talán a mai nap kérdése arra is emlékeztet bennünket, hogy a múltat ugyanúgy nem írhatjuk át, de abból, amit megtanított nekünk, még ma is építkezhetünk. És lehet, hogy nem is kell éveket visszaforgatni az időkerekén. Ha van valami, amit másképp szeretnénk csinálni, egy apró változtatást akár ma is elkezdhetjük. Holnap újabb kérdéssel várjuk Önöket, addig is maradjanak velünk a Panda Rádió hullámhosszán, a legszebb zenékkel és a legjobb társasággal. Minden üzenet mögött egy történet van, köszönjük, hogy megosztják velünk, ez volt a nap kérdése, Önök válaszoltak, itt a Panda Rádióban.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszlók,

0: És fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyar Kanizsán, a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, Styrodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
1: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: A gyermekek, az idősek és a krónikus betegek vannak a legnagyobb veszélyben a hőség idején, nyilatkozta dr. Milan Dimitrijevics a Tannyugnak. Az orvos figyelmeztetett, hogy a szerbiai hőhullám ezekben a napokban várható tetőzése a 40 fokot és meghaladó hőmérsékletet hoz, és a tartósan magas hőmérséklet a lakosság egészségét fenyegető kockázatok jelentős növekedéséhez vezet. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, az idősebb polgárok és a krónikus betegek. Emelte ki, a kiszáradás, a napszúrás és a hőguta elkerülése érdekében a legfontosabb a rendszeres folyadékbevitel, a közvetlen napsugárzás elkerülése, valamint a hűtött helyiségekben való tartózkodás. A magas hőmérséklet a vérerek tágulását és a vérnyomás esését okozza, ami hatalmas terhet ró a szívre és eszméletvesztéshez vezethet, hangsúlyozta Dimitrijevics. Országszerte tombol a kánikula, egyes helyeken akár a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A nagy meleg szombatig tart, azután 30-35 fok közötti hőmérsékletet mérünk majd Szerbiában. Augusztus 13-a után újabb hőhullámra számíthatunk. Szerbiában egyelőre stabil az energiaszolgáltatás. A Duna alacsony vízállása, a magas hőmérséklet és a megnövekedett villamosenergia fogyasztás azonban felveti a kérdést, hogy a rendszer mennyi ideig bírja ki nagyobb import nélkül. A mindgyakori baszályok miatt Szerbiának fontolóra kellene vennie a technológiaváltást és az új hűtési rendszereket, mondta Jelica Putnikovics a szerbiai RTV-nek. A gazdasági szakértő kiemelte, hogy racionális fogyasztás nem csak a kisebb számlák kérdése, hanem az is, hogy jut-e víz és áram mindenkinek. Hozzátette, hogy Szerbiának egyenlőre nincs szüksége korlátozásokra, de a polgároknak takarékoskodniuk kell az energiával. A szerbiai villanygazdaság nem jelzett termelési problémákat, és a Kosztoláci hőerőmű is megfelelően működik, állítja Putnikovics. Kiemelte, hogy jelenleg a pancsovai kőolajfinomító sincs veszélyben, noha a hőerőművekhez hasonlóan az is a Dunából származó vízzel hűti berendezéseit. Mint mondta, most nem kell tartani a munka leállásától, de a mérnököknek hosszú távú megoldásokat kell keresniük, ha az aszályok és az alacsony vízállások rendszeressé válnak. Szerbiának folytatnia kell az új termelési kapacitások építését, és ösztönöznie kell a háztartásokat a napelemek felszerelésére ott, ahol az lehetséges, hogy csökkentsék a villamos hálózattól való függőséget, véli Putnikovics. Ennyire súlyosabb károkat okoz a hosszantartó kánikula és a csapadékhiány a mezőgazdaságban. Északbácskában a földek teljesen kiszáradtak, a gazdák szerint egy egész évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból. A termés jelentős része károsodott, miközben az állattartók és a kútfúrók is nap mint nap szembesülnek a rendkívüli időjárás hatásaival. Ha nincs víz, nincs termés, a csapadék nagyon hiányzik, mondják a termelők. A tartós szárazság szinte minden szántóföldi növényt megviselt. A legnagyobb károkat a kukoricában okozta a hőség. Sok támlát silóként hasznosítottak, mert termésre alig lehet számítani. Az öntözése csak kisebb területeken jelenthet megoldást, nagyobb földeken erre nincs megfelelő infrastruktúra. A nagy hőség az állatokat is megviseli. A hosszantartó szárazság miatt egyre nagyobb szükség van a furt kutakra. Sokan próbálják így módon biztosítani az öntözéshez, vagy a háztartás számára szükséges vizet. A szakemberek szerint azonban a talajvíz szintje is folyamatosan csökken. A szakemberek szerint korábban a téli csapadék még pótolta a nyári vízhiány egy részét. Az utóbbi években azonban ez egyre kevésbé jellemző. Ha ez a folyamat folytatódik, néhány éven belül Vajdaságban komoly gondot okozhat a kutak vízellátása is.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Autósok, figyelem, augusztus 3-a és 9-e között fokozott sebességellenőrzési akció zajlik Szerbiában is. A ROADPOL, vagyis az Európai Közlekedés Rendészeti Hálózat nemzetközi akciójának részeként. Az ellenőrzésben 34 európai ország vesz részt. A rendőrség minden rendelkezésre álló sebességmérő eszközt bevet, az autópályákon pedig a járművek átlagsebességét is ellenőrzik. Az intézkedés hátterében komoly baleseti adatok állnak. Az elmúlt héten 663 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 11 ember életét vesztette, 353-an pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén a hétvégén két közlekedési balesetet jegyeztek fel, az egyik személyi sérüléssel, a másik anyagi kárral végződött. A belügyminisztérium arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat és a közlekedési szabályokat. Ne csak a Trafipax miatt lassítsunk, a cél az, hogy mindenki biztonságban hazaérjen.
0: Időjárás.
3: A mai napon derült időre és forróságra számíthatunk, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 24 fok körül alakul, a délkeleti szél mérsékelt, helyenként élénk. Délbánátban időnként erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 40 fok körül várható. Csütörtökön is hasonló időjárásra számíthatunk. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 137, Zentánál 212 cm magas. A mai napon is marad az embert próbáló hőség, a 40 fok körüli hőmérséklet továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszul lét és nő a stroke, valamint az infarktus előfordulásának valószínűsége. Légzési nehézségek is előfordulhatnak. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, kerüljük a magas koffein és alkoholtartalmú italokat. Ha tehetjük, étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket, együnk sok zöldséget, gyümölcsöt.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv
3: Es wurde reklam.

0: Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Egész héten fokozott sebességellenőrzés, autósok figyelem. Augusztus 3-a és 9-e között Szerbiában is fokozott sebességellenőrzést tartanak a Roadpol nemzetközi akciójának részeként. Az ellenőrzés összesen 34 európai országot érint. A rendőrség minden rendelkezésre álló sebességmérő eszközt használ, az autópályákon pedig a járművek átlagsebességét is mérik. Az elmúlt héten Szerbiában 663 közlekedési baleset történt, 11 ember életét vesztette, 353-an pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén a hétvégén két balesetet jegyeztek fel. A belügyminisztérium arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat. Ne a trafipax miatt lassítsunk, azért, hogy mindenki biztonságban hazaérjen. A szárazság miatt fokozott a tűzveszély, a forró és száraz időszak miatt különösen fontos az óvatosság a szabadban. A térségben és Magyarország több részén is tarló, erdő és bozótüzek adnak munkát a tűzoltóknak. Egy eldobott cigarettacsék vagy felügyelet nélkül hagyott tűz is komoly bajt okozhat. Holnap megnyitja kapuit a Malom Fesztivál, már csak egyet kell aludni, augusztus 6-án csütörtökön kezdetét veszi Oromon a Malom Fesztivál, amely egészen augusztus 8-áig várja a látogatókat. Zene, művészet és különleges fesztivál hangulat költözik 3 napra Oromra. A szervezők idén is számos programmal készülnek. Egy másik vajdasági programot is érdemes feljegyezni. Augusztus 7-e és 9-e között Kisoroszon rendezik meg a 23. Guzsajos találkozót. Kisorosz legutóbb 2018-ban adott otthont a találkozónak, így különleges hétvége előtt áll a település. Magyarországon is komoly figyelmet igényel a szárazság. Több vármegyében tarló, erdő és bozótüzekhez riasztották a tűzoltókat. A hétvégi kirándulásoknál és szabadtéri sütés-főzésnél ezért különösen fontos ellenőrizni az aktuális tűzgyújtási szabályokat. Igazi tudományos különlegességet tartogat augusztus 5-e. A számítások szerint egy korábban felbocsátott Falcon 9 rakéta elhasznált felső fokozata ma becsapódik a Hold felszínébe, az Einstein kráter közelében. A kutatók azért figyelik az eseményt, mert a becsapódás lehetőséget adhat a felvert holdpor és a mesterséges becsapódások vizsgálatára. Professzionális és amatőr csillagászokat is megfigyelésre biztatnak. Ezen a héten különösen nehéz lesz otthon maradni. Augusztus 6-ától 8-áig Malom Fesztivál Oromon, 3 nap zene, művészet és fesztivál hangulat. Augusztus 8-a szombat, 44. futó- és úszófesztivál Magyar Kanizsán, a Tiszapart megtellik versenyzőkkel és szurkolókkal, futás és úszás várja a sport szerelmeseit. Augusztus 7-től 9-ig Szent István napi programsorozat Tornyoson, saktorna, gyermekprogramok, tombola, főzőverseny, valamint pálinka és kalácssütő verseny is szerepel a kínálatban. Vagyis Orom a fesztiválozókat, Magyar Kanizsa a sportszerelmeseit, Tornyos pedig a családi és gasztronómiai programok kedvelőit várja. Augusztus 5-én 1930-ban született Neil Armstrong, az első ember, aki 1969-ben a Hold felszínére lépett. És milyen érdekes egybeesés, éppen ma várják egy rakéta fokozott becsapódását is a Holdon. Így augusztus 5-e nálunk ma egy kicsit valóban holdas nap lett. A hét jó híre most egészen közel van hozzánk. Nem kell messzire utazni egy tartalmas hétvégéért, néhány kilométeres körzetben fesztivál, sportesemény és családi rendezvény közül választhatunk. A Roadpol akciói miatt ezen a héten különösen sok sebességmérővel találkozhatunk az utakon, de a legfontosabb szabály változatlan. A sebességhatárt akkor is tartsuk be, amikor nincs rendőr az út mellett. Miért nem siet a csiga a trafipax előtt? Mert neki a gyorshajtás eleve nem opció.
1: Panda Radar, képben a világgal.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása.

0: kínált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Ez volt a reklám.

0: Mindent kőből, az AMT Uniágentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniágent. Vanackó Arangyelovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Agrotex.
2: Ez volt a reklám.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net

Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A gyermekek, az idősek és a krónikus betegek vannak a legnagyobb veszélyben a hőség idején, nyilatkozta dr. Milan Dimitrijevics a Tannyugnak. Az orvos figyelmeztetett, hogy a szerbiai hőhullám ezekben a napokban várható tetőzése a 40 fokot és meghaladó hőmérsékletet hoz, és a tartósan magas hőmérséklet a lakosság egészségét fenyegető kockázatok jelentős növekedéséhez vezet. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, az idősebb polgárok és a krónikus betegek. Emelte ki, a kiszáradás, a napszúrás és a hőguta elkerülése érdekében a legfontosabb a rendszeres folyadékbevitel, a közvetlen napsugárzás elkerülése, valamint a hűtött helyiségekben való tartózkodás. A magas hőmérséklet a vérerek tágulását és a vérnyomás esését okozza, ami hatalmas terhet ró a szívre és eszméletvesztéshez vezethet, hangsúlyozta Dimitrijevics. Országszerte tombol a kánikula, egyes helyeken akár a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A nagy meleg szombatig tart, azután 30-35 fok közötti hőmérsékletet mérünk majd Szerbiában. Augusztus 13-a után újabb hőhullámra számíthatunk. Szerbiában egyelőre stabil az energiaszolgáltatás. A Duna alacsony vízállása, a magas hőmérséklet és a megnövekedett villamos energiafogyasztás azonban felveti a kérdést, hogy a rendszer mennyi ideig bírja ki nagyobb import nélkül. A mindgyakoribb asszályok miatt Szerbiának fontolóra kellene vennie a technológiaváltást és az új hűtési rendszereket, mondta Jelica Putnikovics a szerbiai RTV-nek. A gazdasági szakértő kiemelte, hogy racionális fogyasztás nem csak a kisebb számlák kérdése, hanem az is, hogy jut-e víz és áram mindenkinek. Hozzátette, hogy Szerbiának egyenlőre nincs szüksége korlátozásokra, de a polgároknak takarékoskodniuk kell az energiával. A szerbiai villanygazdaság nem jelzett termelési problémákat, és a konstalláció hőerőmű is megfelelően működik, állítja Putnikovics. Kiemelte, hogy jelenleg a pancsovai kőolajfinomító sincs veszélyben, noha a hőerőművekhez hasonlóan az is a Dunából származó vízzel hűti berendezéseit. Mint mondta, most nem kell tartani a munka leállásától, de a mérnököknek hosszú távú megoldásokat kell keresniük, ha az aszályok és az alacsony vízállások rendszeressé válnak. Szerbiának folytatnia kell az új termelési kapacitások építését, és ösztönöznie kell a háztartásokat a napelemek felszerelésére ott, ahol az lehetséges, hogy csökkentsék a villamos hálózattól való függőséget, véli Putnikovics. Egyre súlyosabb károkat okoz a hosszantartó kánikula és a csapadékhiány a mezőgazdaságban. Északbácskában a földek teljesen kiszáradtak, a gazdák szerint egy egész évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból. A termés jelentős része károsodott, miközben az állattartók és a kútfúrók is nap mint nap szembesülnek a rendkívüli időjárás hatásaival. Ha nincs víz, nincs termés, a csapadék nagyon hiányzik, mondják a termelők. A tartós szárazság szinte minden szántóföldi növényt megviselt. A legnagyobb károkat a kukoricában okozta a hőség. Sok támlát silóként hasznosítottak, mert termésre alig lehet számítani. Az öntözése csak kisebb területeken jelenthet megoldást, nagyobb földeken erre nincs megfelelő infrastruktúra. A nagy hőség az állatokat is megviseli. A hosszantartó szárazság miatt egyre nagyobb szükség van a fúrt kutakra. Sokan próbálják így módon biztosítani az öntözéshez, vagy a háztartás számára szükséges vizet. A szakemberek szerint azonban a talajvíz szintje is folyamatosan csökken. A szakemberek szerint korábban a téli csapadék még pótolta a nyári vízhiány egy részét. Az utóbbi években azonban ez egyre kevésbé jellemző. Ha ez a folyamat folytatódik, néhány éven belül Vajdaságban komoly gondot okozhat a kutak vízellátása is.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Autósok, figyelem, augusztus 3-a és 9-e között fokozott sebességellenőrzési akció zajlik Szerbiában is. A Roadpol, vagyis az Európai Közlekedés Rendészeti Hálózat nemzetközi akciójának részeként. Az ellenőrzésben 34 európai ország vesz részt. A rendőrség minden rendelkezésre álló sebességmérő eszközt bevet, az autópályákon pedig a járművek átlagsebességét is ellenőrzik. Az intézkedés hátterében komoly baleseti adatok állnak. Az elmúlt héten 663 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 11 ember életét vesztette, 353-an pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén a hétvégén két közlekedési balesetet jegyeztek fel, az egyik személyi sérüléssel, a másik anyagi kárral végződött. A belügyminisztérium arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat és a közlekedési szabályokat. Ne csak a Trafipax miatt lassítsunk, a cél az, hogy mindenki biztonságban hazaérjen.
0: Időjárás.
2: A mai napon derült időre és forróságra számíthatunk, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 24 fok körül alakul. A délkeleti szél mérsékelt, helyenként élénk. Délbánátban időnként erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 40 fok körül várható. Csütörtökön is hasonló időjárásra számíthatunk. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 137, Zentánál 212 cm magas. A mai napon is marad az embert próbáló hőség, a 40 fok körüli hőmérséklet továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszul lét és nő a stroke, valamint az infarktus előfordulásának valószínűsége. Légzési nehézségek is előfordulhatnak. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűzőnapon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Kerüljük a magas koffein és alkoholtartalmú italokat. Ha tehetjük, étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket, együnk sok zöldséget, gyümölcsöt.

0: Be, dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv

Megjelent a Hét nap legújabb száma, ezúttal ajándék keresztrejtvény melléklettel. Az újságot ezúttal Kónya Kovács Otília Zöldebbe című jegyzete nyitja. A kül- és belpolitikai írások közül kiemeljük a Duna figyelmeztet című írást. Olvashatnak a Háborúk homályában című elemzésről, valamint betekintést adunk a kárpátaljai magyarok mindennapjaiba Remény a romok között című írásunkkal. Beszámolunk arról is, hogy a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége idén is megszervezte a búzaadományok begyűjtését. A heti interjú vendége ezúttal főtisztelendő Mester Imre, katolikus pap, aki csaknem 60 éven át kitartóan várta élete céljának beteljesülését. A Vajdaságban magyar nyelven működő kistérségi médiumokat bemutató sorozatunkban ezúttal a Kispiaci lapot mutatjuk be. Beszámolunk arról, hogy ismét benépesült a martonosi Etnokabana tájház, ahol nyári tábort szerveztek, de a helyi halászléfőző versenyről is hírt adunk, amelyre idén 85 csapat nevezett be. Megrendezték az Oromiak világtalálkozóját is, amelyhez idén a Sörfesztivál is csatlakozott. Egy sikertörténet is helyet kapott a labban, a Gunarasi Önkéntes Tűzoltó Testület női csapata bronzminősítést szerzett a Nemzetközi Tűzoltó Olimpián. A Szabadkai Naplóban arról írunk, hogy vízi ügyességi versenyt szerveztek a Sétaerdei medencénél. A Bánáti Újságban pedig beszámolunk arról, hogy Kisoroszon megtartották az első vajdasági fazekas találkozót. Beharangozzuk a 12. Malomfesztivált, ahol nincs műfaji útlevél ellenőrzés. Bemutatjuk Mészáros Anikót, aki a horgolásban teljesedett ki. Világutazó kollégánk ezúttal Montpellier-t, egy francia várost mutat be olvasóinknak, horgászrovatunkban pedig az Amurról és annak horgászatáról írunk. És természetesen most sem maradhat el a fricska rovat, a keresztrejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések. Ne feledjék, folyamatban van nyári nyereményjátékunk is, és lapunk immár a megújult 24 oldalas szórakoztató melléklettel jelenik meg, amely 8 színes oldalon kínál játékos feladatokat, fejtörőket és keresztrejtvényeket, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az újság közepén a nyár végéig helyet kapnak a vajdasági magyar diákok legnépszerűbb tablói, valamint rendezvényeink plakátjai és programajánlói is. Még tart előfizetői akciónk, a 7 nap egész évre mindössze 2600 dinárért rendelhető meg. Ne feledjék, az eheti számunkban egy 32 oldalas keresztrejtvény melléklettel ajándékozzuk meg olvasóinkat. Keressék a 7 nap legújabb számát.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije.

0: operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, Styrodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
2: Ez volt a

0: Banda Rádió.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: egy óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a Palánkhír perceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. A 20. Szegedi Zsidó Kulturális Fesztivál keretében augusztus 9-én vasárnap különleges programokkal várják az érdeklődőket a Szegedi Zsinagógában. A látogatók megismerhetik a zsinagóga történetét, valamint részt vehetnek a kertbemutatón is, amely Szeged egyik különleges kulturális helyszínét mutatja be. A programot Orgona koncert teszi teljessé, amely különleges zenei élményt kínál a patinás épület falai között. A jubileumi 20. alkalommal megrendezett fesztivál célja, hogy bemutassa a zsidó kultúra értékeit, hagyományait, és közelebb hozza azokat a város lakóihoz és az érdeklődőkhöz. A szervezők idén is változatos kulturális eseményekkel készülnek, amelyek a találkozás, az emlékezés és a közös élmények jegyében zajlanak. A Szegedi Zsidó Kulturális Fesztivál programjai minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást kínálnak. Három új taggal bővülhet a közszolgálati tanács. Augusztus végéig várják a civil szervezetek jelentkezését. A Csongrád-Csanád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ tájékoztatása szerint a közszolgálati média társadalmi felügyeletét ellátó testület létszáma 15-ről 18 főre emelkedik. A változás lehetőséget ad arra, hogy három új területről érkező országos civil szervezet is képviselőt delegáljon. Jelentkezhetnek többek között a gyermekek jogainak és érdekeinek képviseletével foglalkozó szervezetek, a környezet és állatvédelem, valamint a fenntartható fejlődés területén működő közösségek, illetve az irodalom, a színház, a film, a zene, a tánc és a képzőművészet országos szakmai szervezetei. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 26. szerda 14 óra. A kiválasztott szervezetek képviselőinek megbízatása 2029. márciusának végéig szól. Újabb nemzetközi megmérettetés előtt áll a magyar e-sport, ugyanis kihirdették a magyar e-sport válogatott női Mobile Legends Bang csapatának keretét. A női válogatott a Global e-sport Federation, vagyis a világ egyik jelentős e-sport szervezetének selejtezőjén képviseli Magyarországot. A Mobile Legends egy világszerte népszerű mobilos stratégiai játék, amelyben két ötfős csapat küzd meg egymással, a sikerekhez pedig nem csak egyéni tudásra, hanem komoly taktikai együttműködésre is szükség van. A magyar női válogatott 6 játékossal vág neki a nemzetközi szereplésnek. A keretben egyetlen szegediként helyet kapott Vadász Izabella, játékos nevén Sky. A szegedi játékos a csapat mid, vagyis középső ösvény szerepkörében szerepel majd, amely az egyik legfontosabb pozíció a játék során. A válogatottba kerülés komoly elismerés, hiszen a játékosok ezúttal nem klubjukat, hanem Magyarországot képviselik a nemzetközi mezőnyben. A magyar női MLBB válogatott első mérkőzését augusztus 8-án, szombaton este 8 órakor játsza. A találkozót az érdeklődők YouTube-on is követhetik, így a magyar szurkolók közvetlenül is figyelemmel kísérhetik a csapat szereplését. Különleges közösségi kezdeményezésre készül a Kiszombori Ady Endre Művelődési Ház, amely egy nagyszabású baba kiállítás megszervezéséhez kéri a helyiek segítségét. Az intézmény olyan magánszemélyek jelentkezését várja, akik szívesen kölcsönadnák féltve őrzött babáikat és régi játékaikat a készülő tárlat idejére. A kiállításon helyet kaphatnak többek között Barbie babák, porcelánfigurák, ronybabák, plüssjátékok, Lego figurák, fa és műanyag játékok, valamint más különleges darabok is. A szervezők célja, hogy egy sokszínű bemutató jön létre, amely a gyermekek számára új élményeket kínál, a felnőtteknek pedig nosztalgikus emlékeket idézhet fel a régi kedvenceken keresztül. A kölcsönadott játékok biztonságára a művelődési ház kiemelten figyelmet fordít. A babákat zárható tárolókban helyezik el, és minden felajánlás névvel, valamint elérhetőséggel várnak. A szervezők bíznak abban, hogy a helyiek összefogásával egy olyan különleges kiállítás születhet, amelyben a játékok mellett a hozzájuk kötődő személyes történetek és emlékek is életre kelnek. Lakossági fórumokat szervez a nyár végén a Családok a Kiskertekért Egyesület a Szegedi Kiskertes Közösségek számára. A találkozón több, a kiskerteket érintő aktuális kérdés kerül napirendre, is szó lesz az új zárt kerti törvényre vonatkozó javaslatról, valamint a kiskertes utcák fejlesztési lehetőségeiről és az utak aszfaltozásának kérdéséről is. A résztvevők megoszthatják helyi problémájukat és kérdéseiket, javaslataikat is feltehetik az egyesület, illetve az önkormányzati képviselő felé. Az első fórumot augusztus 22-én szombaton 16 órától rendezik meg Tompasziget, Gyálaréti Kiskertek és Bodom térségében a Gyálai út és a Szúnyog utca kereszteződésénél. A baktói kiskertek lakóit augusztus 29-én várják a Hosszú Töltés út és a Felsőnyomás utca kereszteződésénél található játszótérre. A Subasa, Öreghegy és Sziki városrészek lakói szeptember 5-én találkozhatnak a szervezőkkel a Domaszéki út és a Csalán utca kereszteződésénél. A szervezők minden érintett lakót szeretettel várnak a fórumukra. Kedves hallgatóink, önök a Palánkhír perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a palánkhírkötőjel.szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Egész héten fokozott sebességellenőrzés, autósok figyelem. Augusztus 3-a és 9-e között Szerbiában is fokozott sebességellenőrzést tartanak, a Roadpol nemzetközi akciójának részeként. Az ellenőrzés összesen 34 európai országot érint. A rendőrség minden rendelkezésre álló sebességmérő eszközt használ, az autópályákon pedig a járművek átlagsebességét is mérik. Az elmúlt héten Szerbiában 663 közlekedési baleset történt, 11 ember életét vesztette, 353-an pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén a hétvégén két balesetet jegyeztek fel. A belügyminisztérium arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat. Ne a trafipax miatt lassítsunk, azért, hogy mindenki biztonságban hazaérjen. A szárazság miatt fokozott a tűzveszély, a forró és száraz időszak miatt különösen fontos az óvatosság a szabadban. A térségben és Magyarország több részén is tarló, erdő és bozótüzek adnak munkát a tűzoltóknak. Egy eldobott cigarettacsék vagy felügyelet nélkül hagyott tűz is komoly bajt okozhat. Holnap megnyitja kapuit a Malom Fesztivál, már csak egyet kell aludni, augusztus 6-án csütörtökön kezdetét veszi Oromon a Malom Fesztivál, amely egészen augusztus 8-áig várja a látogatókat. Zene, művészet és különleges fesztivál hangulat költözik 3 napra Oromra. A szervezők idén is számos programmal készülnek. Egy másik vajdasági programot is érdemes feljegyezni. Augusztus 7-e és 9-e között Kisoroszon rendezik meg a 23. Guzsajos találkozót. Kisorosz legutóbb 2018-ban adott otthont a találkozónak, így különleges hétvége előtt áll a település. Magyarországon is komoly figyelmet igényel a szárazság. Több vármegyében tarló, erdő és bozótüzekhez riasztották a tűzoltókat. A hétvégi kirándulásoknál és szabadtéri sütés-főzésnél ezért különösen fontos ellenőrizni az aktuális tűzgyújtási szabályokat. Igazi tudományos különlegességet tartogat augusztus 5-e. A számítások szerint egy korábban felbocsátott Falcon 9 rakéta elhasznált felső fokozata ma becsapódik a Hold felszínébe, az Einstein kráter közelében. A kutatók azért figyelik az eseményt, mert a becsapódás lehetőséget adhat a felvert holdpor és a mesterséges becsapódások vizsgálatára. Professzionális és amatőr csillagászokat is megfigyelésre biztatnak. Ezen a héten különösen nehéz lesz otthon maradni. Augusztus 6-ától 8-áig Malom Fesztivál Oromon, 3 nap zene, művészet és fesztivál hangulat. Augusztus 8-a szombat, 44. futó és úszófesztivál Magyarkanizsán, a Tiszapart megtellik versenyzőkkel és szurkolókkal, futás és úszás várja a sport szerelmeseit. Augusztus 7-től 9-ig Szent István napi programsorozat Tornyoson, saktorna, gyermekprogramok, tombola, főzőverseny, valamint pálinka és kalácssütő verseny is szerepel a kínálatban. Vagyis Orom a fesztiválozókat, Magyarkanizsa a sportszerelmeseit, Tornyos pedig a családi és gasztronómiai programok kedvelőit várja. Augusztus 5-én 1930-ban született Neil Armstrong, az első ember, aki 1969-ben a Hold felszínére lépett. És milyen érdekes egybeesés, éppen ma várják egy rakétafokozott becsapódását is a Holdon. Így augusztus 5-e nálunk ma egy kicsit valóban holdas nap lett. A hét jó híre most egészen közel van hozzánk. Nem kell messzire utazni egy tartalmas hétvégéért, néhány kilométeres körzetben fesztivál, sportesemény és családi rendezvény közül választhatunk. A Roadpol akciói miatt ezen a héten különösen sok sebességmérővel találkozhatunk az utakon, de a legfontosabb szabály változatlan. A sebességhatárt akkor is tartsuk be, amikor nincs rendőr az út mellett. Miért nem siet a csiga a trafipax előtt? Mert neki a gyorshajtás eleve nem opció.
1: Panda Radar, képben a világgal.

Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A gyermekek, az idősek és a krónikus betegek vannak a legnagyobb veszélyben a hőség idején, nyilatkozta dr. Milan Dimitrijevics a Tannyugnak. Az orvos figyelmeztetett, hogy a szerbiai hőhullám ezekben a napokban várható tetőzése a 40 fokot és meghaladó hőmérsékletet hoz, és a tartósan magas hőmérséklet a lakosság egészségét fenyegető kockázatok jelentős növekedéséhez vezet. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, az idősebb polgárok és a krónikus betegek. Emelte ki, a kiszáradás, a napszúrás és a hőguta elkerülése érdekében a legfontosabb a rendszeres folyadékbevitel, a közvetlen napsugárzás elkerülése, valamint a hűtött helyiségekben való tartózkodás. A magas hőmérséklet a vérerek tágulását és a vérnyomás esését okozza, ami hatalmas terhet ró a szívre és eszméletvesztéshez vezethet, hangsúlyozta Dimitrijevics. Országszerte tombol a kánikula, egyes helyeken akár a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A nagy meleg szombatig tart, azután 30-35 fok közötti hőmérsékletet mérünk majd Szerbiában. Augusztus 13-a után újabb hőhullámra számíthatunk. Szerbiában egyelőre stabil az energiaszolgáltatás. A Duna alacsony vízállása, a magas hőmérséklet és a megnövekedett villamos energiafogyasztás azonban felveti a kérdést, hogy a rendszer mennyi ideig bírja ki nagyobb import nélkül. A mindgyakoribb asszályok miatt Szerbiának fontolóra kellene vennie a technológiaváltást és az új hűtési rendszereket, mondta Jelica Putnikovics a szerbiai RTV-nek. A gazdasági szakértő kiemelte, hogy racionális fogyasztás nem csak a kisebb számlák kérdése, hanem az is, hogy jut-e víz és áram mindenkinek. Hozzátette, hogy Szerbiának egyenlőre nincs szüksége korlátozásokra, de a polgároknak takarékoskodniuk kell az energiával. A szerbiai villanygazdaság nem jelzett termelési problémákat, és a konstalláció hőerőmű is megfelelően működik, állítja Putnikovics. Kiemelte, hogy jelenleg a pancsovai kőolajfinomító sincs veszélyben, noha a hőerőművekhez hasonlóan az is a Dunából származó vízzel hűti berendezéseit. Mint mondta, most nem kell tartani a munka leállásától, de a mérnököknek hosszú távú megoldásokat kell keresniük, ha az aszályok és az alacsony vízállások rendszeressé válnak. Szerbiának folytatnia kell az új termelési kapacitások építését, és ösztönöznie kell a háztartásokat a napelemek felszerelésére ott, ahol az lehetséges, hogy csökkentsék a villamos hálózattól való függőséget, véli Putnikovics. Ennyire súlyosabb károkat okoz a hosszantartó kánikula és a csapadékhiány a mezőgazdaságban. Északbácskában a földek teljesen kiszáradtak, a gazdák szerint egy egész évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból. A termés jelentős része károsodott, miközben az állattartók és a kútfúrók is nap mint nap szembesülnek a rendkívüli időjárás hatásaival. Ha nincs víz, nincs termés, a csapadék nagyon hiányzik, mondják a termelők. A tartós szárazság szinte minden szántóföldi növényt megviselt. A legnagyobb károkat a kukoricában okozta a hőség. Sok támlát silóként hasznosítottak, mert termésre alig lehet számítani. Az öntözése csak kisebb területeken jelenthet megoldást, nagyobb földeken erre nincs megfelelő infrastruktúra. A nagy hőség az állatokat is megviseli. A hosszantartó szárazság miatt egyre nagyobb szükség van a fúrt kutakra. Sokan próbálják így módon biztosítani az öntözéshez, vagy a háztartás számára szükséges vizet. A szakemberek szerint azonban a talajvíz szintje is folyamatosan csökken. A szakemberek szerint korábban a téli csapadék még pótolta a nyári vízhiány egy részét. Az utóbbi években azonban ez egyre kevésbé jellemző. Ha ez a folyamat folytatódik, néhány éven belül Vajdaságban komoly gondot okozhat a kutak vízellátása is.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Autósok, figyelem, augusztus 3-a és 9-e között fokozott sebességellenőrzési akció zajlik Szerbiában is. A ROADPOL, vagyis az Európai Közlekedés Rendészeti Hálózat nemzetközi akciójának részeként. Az ellenőrzésben 34 európai ország vesz részt. A rendőrség minden rendelkezésre álló sebességmérő eszközt bevet, az autópályákon pedig a járművek átlagsebességét is ellenőrzik. Az intézkedés hátterében komoly baleseti adatok állnak. Az elmúlt héten 663 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 11 ember életét vesztette, 353-an pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén a hétvégén két közlekedési balesetet jegyeztek fel, az egyik személyi sérüléssel, a másik anyagi kárral végződött. A belügyminisztérium arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat és a közlekedési szabályokat. Ne csak a Trafipax miatt lassítsunk, a cél az, hogy mindenki biztonságban hazaérjen.
0: Időjárás.
2: A mai napon derült időre és forróságra számíthatunk, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 24 fok körül alakul. A délkeleti szél mérsékelt, helyenként élénk. Délbánátban időnként erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 40 fok körül várható. Csütörtökön is hasonló időjárásra számíthatunk. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 137, Zentánál 212 cm magas. A mai napon is marad az embert próbáló hőség, a 40 fok körüli hőmérséklet továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszul lét és nő a stroke, valamint az infarktus előfordulásának valószínűsége. Légzési nehézségek is előfordulhatnak. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, kerüljük a magas koffein és alkoholtartalmú italokat. Ha tehetjük, étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket, együnk sok zöldséget, gyümölcsöt.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: После летнего odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
4: Es wurde reklamiert.

a nap kérdése. Önök válaszoltak. Az életben mindannyian hozunk döntéseket, vannak, amelyekre büszkék vagyunk, és akadnak olyanok is, amelyekre évekkel később azt mondjuk. Ha még egyszer ott állhatnék, ugyanazon az útkereszteződésen, talán másfelé indulnék. De vajon tényleg teljesen másképp csinálnánk? Vagy éppen a hibáink kellettek ahhoz, hogy azok legyünk, akik ma vagyunk? Megkérdeztük önöket, és nagyon érdekes válaszok érkeztek. Katalin írta nekünk Zentáról, én hamarabb mertem volna munkahelyet váltani, évekig maradtam egy olyan helyen, ahol nem érzem jól magam, mert féltem az ismeretlentől. Ma már tudom, néha éppen a változás hozza el a legjobb dolgokat. László a következőt írta nekünk Magyar Kanizsáról, több időt töltenék a szüleimmel, fiatalon azt hiszük, hogy mindig lesz még egy vasárnap, még egy beszélgetés, még egy közös kávé. Ma már tudom, hogy az együtt töltött időnél kevés értékesebb dolog van. József is írt nekünk Oromról, újra kezdeném az iskolát és tovább tanulnék. Annak idején minél hamarabb dolgozni akartam, most viszont már bánom, hogy nem adtam magamnak nagyobb lehetőséget. Máriától, Adáról a következő üzenetet kaptuk. Én a házasságomat kezdeném újra, de ugyanazzal az emberrel, csak többször mondanám neki, hogy szeretem, és kevesebbet veszekednék jelentéktelen dolgokon. Tamás is írt nekünk Horgosról, én semmit nem kezdenék újra, voltak rossz döntéseim és nehéz időszakaim, de mindegyikből tanultam valamit. Ha kitörölném őket, talán ma nem ugyanaz az ember lennék. Erika a következőt írta nekünk Topolyáról. Fiatalabb koromban kevésbé foglalkoznék azzal, hogy mások mit gondolnak rólam. Sok mindent nem mertem megtenni, csak azért, mert féltem a véleményektől. Ma már sokkal bátrabb lennék. Andrástól Kispiacról a következőt kaptuk. Többet utaznék, mindig azt mondanám majd jövőre, majd ha több időm lesz, majd ha minden rendeződik. Közben rájöttem, hogy az életben mindig lesz valami teendő. Évától Martonosról a következő üzenetet kaptuk. Én egy régi barátságot kezdenék újra. Egy buta félreértés miatt eltávolodtunk egymástól, és egyikünk sem tette meg az első lépést. Ma már biztosan nem hagynám, hogy a büszkeség döntsön helyettem. Köszönjük a válaszokat, talán a mai nap kérdése arra is emlékeztet bennünket, hogy a múltat ugyanúgy nem írhatjuk át, de abból, amit megtanított nekünk, még ma is építkezhetünk. És lehet, hogy nem is kell éveket visszaforgatni az időkerekén. Ha van valami, amit másképp szeretnénk csinálni, egy apró változtatást akár ma is elkezdhetjük. Holnap újabb kérdéssel várjuk Önöket, addig is maradjanak velünk a Panda Rádió hullámhosszán, a legszebb zenékkel és a legjobb társasággal. Minden üzenet mögött egy történet van, köszönjük, hogy megosztják velünk, ez volt a nap kérdése, Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arengyelovo.
1: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

az awesome. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
2: Ez volt

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jeseni, proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 55. 3065.
1: Kutya, macska, kis kedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól.

0: 770-616. Profivet állatorvosi ambulancia, szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
1: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
0: Augusztusi kínálatunkon zentai rommelüzletben steelbe dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, USB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
2: Ez volt a reklám.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A gyermekek, az idősek és a krónikus betegek vannak a legnagyobb veszélyben a hőség idején, nyilatkozta dr. Milan Dimitrijevics a Tannyugnak. Az orvos figyelmeztetett, hogy a szerbiai hőhullám ezekben a napokban várható tetőzése a 40 fokot és meghaladó hőmérsékletet hoz, és a tartósan magas hőmérséklet a lakosság egészségét fenyegető kockázatok jelentős növekedéséhez vezet. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, az idősebb polgárok és a krónikus betegek. Emelte ki, a kiszáradás, a napszúrás és a hőguta elkerülése érdekében a legfontosabb a rendszeres folyadékbevitel, a közvetlen napsugárzás elkerülése, valamint a hűtött helyiségekben való tartózkodás. A magas hőmérséklet a vérerek tágulását és a vérnyomás esését okozza, ami hatalmas terhet ró a szívre és eszméletvesztéshez vezethet, hangsúlyozta Dimitrijevics. Országszerte tombol a kánikula, egyes helyeken akár a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A nagy meleg szombatig tart, azután 30-35 fok közötti hőmérsékletet mérünk majd Szerbiában. Augusztus 13-a után újabb hőhullámra számíthatunk. Szerbiában egyelőre stabil az energiaszolgáltatás. A Duna alacsony vízállása, a magas hőmérséklet és a megnövekedett villamosenergia fogyasztás azonban felveti a kérdést, hogy a rendszer mennyi ideig bírja ki nagyobb import nélkül. A mindgyakori baszályok miatt Szerbiának fontolóra kellene vennie a technológiaváltást és az új hűtési rendszereket, mondta Jelica Putnikovics a szerbiai RTV-nek. A gazdasági szakértő kiemelte, hogy racionális fogyasztás nem csak a kisebb számlák kérdése, hanem az is, hogy jut-e víz és áram mindenkinek. Hozzátette, hogy Szerbiának egyenlőre nincs szüksége korlátozásokra, de a polgároknak takarékoskodniuk kell az energiával. A szerbiai villanygazdaság nem jelzett termelési problémákat, és a konstalláció hőerőmű is megfelelően működik, állítja Putnikovics. Kiemelte, hogy jelenleg a pancsovai kőolajfinomító sincs veszélyben, noha a hőerőművekhez hasonlóan az is a Dunából származó vízzel hűti berendezéseit. Mint mondta, most nem kell tartani a munka leállásától, de a mérnököknek hosszú távú megoldásokat kell keresniük, ha az aszályok és az alacsony vízállások rendszeressé válnak. Szerbiának folytatnia kell az új termelési kapacitások építését, és ösztönöznie kell a háztartásokat a napelemek felszerelésére ott, ahol az lehetséges, hogy csökkentsék a villamos hálózattól való függőséget, véli Putnikovics. Ennyire súlyosabb károkat okoz a hosszantartó kánikula és a csapadékhiány a mezőgazdaságban. Északbácskában a földek teljesen kiszáradtak, a gazdák szerint egy egész évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból. A termés jelentős része károsodott, miközben az állattartók és a kútfúrók is nap mint nap szembesülnek a rendkívüli időjárás hatásaival. Ha nincs víz, nincs termés, a csapadék nagyon hiányzik, mondják a termelők. A tartós szárazság szinte minden szántóföldi növényt megviselt. A legnagyobb károkat a kukoricában okozta a hőség. Sok támlát silóként hasznosítottak, mert termésre alig lehet számítani. Az öntözése csak kisebb területeken jelenthet megoldást, nagyobb földeken erre nincs megfelelő infrastruktúra. A nagy hőség az állatokat is megviseli. A hosszantartó szárazság miatt egyre nagyobb szükség van a furt kutakra. Sokan próbálják így módon biztosítani az öntözéshez, vagy a háztartás számára szükséges vizet. A szakemberek szerint azonban a talajvíz szintje is folyamatosan csökken. A szakemberek szerint korábban a téli csapadék még pótolta a nyári vízhiány egy részét. Az utóbbi években azonban ez egyre kevésbé jellemző. Ha ez a folyamat folytatódik, néhány éven belül Vajdaságban komoly gondot okozhat a kutak vízellátása is.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Autósok, figyelem, augusztus 3-a és 9-e között fokozott sebességellenőrzési akció zajlik Szerbiában is. A ROAD-POL, vagyis az Európai Közlekedés Rendészeti Hálózat nemzetközi akciójának részeként. Az ellenőrzésben 34 európai ország vesz részt. A rendőrség minden rendelkezésre álló sebességmérő eszközt bevet, az autópályákon pedig a járművek átlagsebességét is ellenőrzik. Az intézkedés hátterében komoly baleseti adatok állnak. Az elmúlt héten 663 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 11 ember életét vesztette, 353-an pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén a hétvégén két közlekedési balesetet jegyeztek fel, az egyik személyi sérüléssel, a másik anyagi kárral végződött. A belügyminisztérium arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat és a közlekedési szabályokat. Ne csak a Trafipax miatt lassítsunk, a cél az, hogy mindenki biztonságban hazaérjen.
0: Időjárás.
2: A mai napon derült időre és forróságra számíthatunk, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 24 fok körül alakul. A délkeleti szél mérsékelt, helyenként élénk. Délbánátban időnként erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 40 fok körül várható. Csütörtökön is hasonló időjárásra számíthatunk. A Tisza vízállása a Magyar Kanizsánál 137, Zentánál 212 cm magas. A mai napon is marad az embert próbáló hőség, a 40 fok körüli hőmérséklet továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszul lét és nő a stroke, valamint az infarktus előfordulásának valószínűsége. Légzési nehézségek is előfordulhatnak. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, kerüljük a magas koffein és alkoholtartalmú italokat. Ha tehetjük, étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket, együnk sok zöldséget, gyümölcsöt.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

music's awesome. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Egész héten fokozott sebességellenőrzés, autósok figyelem. Augusztus 3-a és 9-e között Szerbiában is fokozott sebességellenőrzést tartanak a Roadpol nemzetközi akciójának részeként. Az ellenőrzés összesen 34 európai országot érint. A rendőrség minden rendelkezésre álló sebességmérő eszközt használ, az autópályákon pedig a járművek átlagsebességét is mérik. Az elmúlt héten Szerbiában 663 közlekedési baleset történt, 11 ember életét vesztette, 353-an pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén a hétvégén két balesetet jegyeztek fel. A belügyminisztérium arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat. Ne a trafipax miatt lassítsunk, azért, hogy mindenki biztonságban hazaérjen. A szárazság miatt fokozott a tűzveszély, a forró és száraz időszak miatt különösen fontos az óvatosság a szabadban. A térségben és Magyarország több részén is tarló, erdő és bozótüzek adnak munkát a tűzoltóknak. Egy eldobott cigarettacsék vagy felügyelet nélkül hagyott tűz is komoly bajt okozhat. Holnap megnyitja kapuit a Malon Fesztivál, már csak egyet kell aludni, augusztus 6-án csütörtökön kezdetét veszi Oromon a Malon Fesztivál, amely egészen augusztus 8-áig várja a látogatókat. Zene, művészet és különleges fesztivál hangulat költözik 3 napra Oromra. A szervezők idén is számos programmal készülnek. Egy másik vajdasági programot is érdemes feljegyezni. Augusztus 7-e és 9-e között Kisoroszon rendezik meg a 23. Guzsajos találkozót. Kisorosz legutóbb 2018-ban adott otthont a találkozónak, így különleges hétvége előtt áll a település. Magyarországon is komoly figyelmet igényel a szárazság. Több vármegyében tarló, erdő és bozótüzekhez riasztották a tűzoltókat. A hétvégi kirándulásoknál és szabadtéri sütés-főzésnél ezért különösen fontos ellenőrizni az aktuális tűzgyújtási szabályokat. Igazi tudományos különlegességet tartogat augusztus 5-e. A számítások szerint egy korábban felbocsátott Falcon 9 rakéta elhasznált felső fokozata ma becsapódik a Hold felszínébe, az Einstein kráter közelében. A kutatók azért figyelik az eseményt, mert a becsapódás lehetőséget adhat a felvert holdpor és a mesterséges becsapódások vizsgálatára. Professzionális és amatőr csillagászokat is megfigyelésre biztatnak. Ezen a héten különösen nehéz lesz otthon maradni. Augusztus 6-ától 8-áig Malon Fesztivál Oromon, 3 nap zene, művészet és fesztivál hangulat. Augusztus 8-a szombat, 44. futó és úszófesztivál Magyar Kanizsán, a Tiszapart megtellik versenyzőkkel és szurkolókkal, futás és úszás várja a sport szerelmeseit. Augusztus 7-től 9-ig Szent István napi programsorozat Tornyoson, saktorna, gyermekprogramok, tombola, főzőverseny, valamint pálinka és kalácssütő verseny is szerepel a kínálatban. Vagyis Orom a fesztiválozókat, Magyar Kanizsa a sportszerelmeseit, Tornyos pedig a családi és gasztronómiai programok kedvelőit várja. Augusztus 5-én 1930-ban született Neil Armstrong, az első ember, aki 1969-ben a Hold felszínére lépett. És milyen érdekes egybeesés, éppen ma várják egy rakéta fokozott becsapódását is a Holdon. Így augusztus 5-e nálunk ma egy kicsit valóban holdas nap lett. A hét jó híre most egészen közel van hozzánk. Nem kell messzire utazni egy tartalmas hétvégéért. Néhány kilométeres körzetben fesztivál, sportesemény és családi rendezvény közül választhatunk. A Roadpol akciói miatt ezen a héten különösen sok sebességmérővel találkozhatunk az utakon, de a legfontosabb szabály változatlan. A sebességhatárt akkor is tartsuk be, amikor nincs rendőr az út mellett. Miért nem siet a csiga a trafipax előtt? Mert neki a gyorshajtás eleve nem opció.
1: Panda Radar, képben a világgal.

0: Chig legjobb zenéjét. Okay, ready? No. This is the station.
1: I am Charlie XCX.
2: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

a nap kérdése. Önök válaszoltak. Az életben mindannyian hozunk döntéseket, vannak, amelyekre büszkék vagyunk, és akadnak olyanok is, amelyekre évekkel később azt mondjuk. Ha még egyszer ott állhatnék, ugyanazon az útkereszteződésen, talán másfelé indulnék. De vajon tényleg teljesen másképp csinálnánk? Vagy éppen a hibáink kellettek ahhoz, hogy azok legyünk, akik ma vagyunk? Megkérdeztük önöket, és nagyon érdekes válaszok érkeztek. Katalin írta nekünk Zentáról, én hamarabb mertem volna munkahelyet váltani, évekig maradtam egy olyan helyen, ahol nem érzem jól magam, mert féltem az ismeretlentől. Ma már tudom, néha éppen a változás hozza el a legjobb dolgokat. László a következőt írta nekünk Magyar Kanizsáról. Több időt töltenék a szüleimmel, fiatalon azt hiszük, hogy mindig lesz még egy vasárnap, még egy beszélgetés, még egy közös kávé. Ma már tudom, hogy az együtt töltött időnél kevés értékesebb dolog van. József is ért nekünk Oromról. Újra kezdeném az iskolát, és tovább tanulnék. Annak idején minél hamarabb dolgozni akartam, most viszont már bánom, hogy nem adtam magamnak nagyobb lehetőséget. Máriától, Adáról a következő üzenetet kaptuk. Én a házasságomat kezdeném újra, de ugyanazzal az emberrel, csak többször mondanám neki, hogy szeretem, és kevesebbet veszekednék jelentéktelen dolgokon. Tamás is ért nekünk Horgosról. Én semmit nem kezdenék újra, voltak rossz döntéseim és nehéz időszakaim, de mindegyikből tanultam valamit. Ha kitörölném őket, talán ma nem ugyanaz az ember lennék. Erika a következőt írta nekünk Topolyáról. Fiatalabb koromban kevésbé foglalkoznék azzal, hogy mások mit gondolnak rólam. Sok mindent nem mertem megtenni, csak azért, mert féltem a véleményektől. Ma már sokkal bátrabb lennék. Andrástól Kispiacról a következőt kaptuk. Többet utaznék, mindig azt mondanám majd jövőre, majd ha több időm lesz, majd ha minden rendeződik. Közben rájöttem, hogy az életben mindig lesz valami teendő. Évától Martonosról a következő üzenetet kaptuk. Én egy régi barátságot kezdenék újra. Egy buta félreértés miatt eltávolodtunk egymástól, és egyikünk sem tette meg az első lépést. Ma már biztosan nem hagynám, hogy a büszkeség döntsön helyettem. Köszönjük a válaszokat, talán a mai nap kérdése arra is emlékeztet bennünket, hogy a múltat ugyanúgy nem írhatjuk át, de abból, amit megtanított nekünk, még ma is építkezhetünk. És lehet, hogy nem is kell éveket visszaforgatni az időkerekén. Ha van valami, amit másképp szeretnénk csinálni, egy apró változtatást akár ma is elkezdhetjük. Holnap újabb kérdéssel várjuk Önöket, addig is maradjanak velünk a Panda Rádió hullámhosszán, a legszebb zenékkel és a legjobb társasággal. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a nap kérdése. Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

0: a sohasem mond, hogy nincs tovább.
1: Na eddig jöttem, én mondod, a lélek eddig elcibált, de ma van a nap, hogy magad alatt vagy, ki deprimált, nem csinál fesztivált, csak ventilál, hisz nem kizárt, hogy ő belőle reszli vált. Már annyi kört tett, hiába már a tört lett, szedegeti szilánkjait a jobb időknek, mondod a sorszám, amit a portán kezedbe adtak, összetéphető, a gép kihagyta, átlépett rajtad, de csak a sorok érnek véget, nem az élet, e féte nem vagy senkinek se szolgasága.

Üzenik a bölcsek, embernek születni könnyebb, mint embernek maradni, s nem beállni valami Isten verte szörnynek. Pedig amikor e fura világra lögtek, előbb tanultál sírni, mint nevetni, folyt a könnyed. Ma igazi lőtt sem, vagy csupán egy karcolást csinál, ki te vagy erősebb, bár nem neveznek hősnek, a győztes.

Fonda Rádió. Hit music. Fonda Rádió.

Oui, mais ça va. Tito, Zatoche, Rosa.

Panna Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.
1: Sve smo surovije te zgarili, posle se kajali, sve šatro čudili. Dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre fajronta prišla mi tipčina, s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom labavom. Da časti oduševljen zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera, što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Ajde. Bio sam umoran, rekoh Tom Paunu, majstere, ja sam umoran.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio.